0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Erősíteni az együttműködést a WHO-val az egészségügyi minisztérium, visszakapcsolhatják az álló paksi turbinákat. Egyre alacsonyabb a Balaton vízszintje, Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyíregyház, illetve Debrecen belterületén is nagy a forgalom, pillanatnyilag parkolás és sehol nem kell fizetni. Folyamatos a haladás a 4-es számú főútvonalon Nyíregyház és Debrecen között, viszont lakóterületen kívül több helyen van sebességkorlátozás. A 33-as számú főútvonalon Tiszafüred fele forgalomkorlátozással számoljanak úgy Debrecen város belterületén, illetve külterületén, de nagy a forgalom pillanatnyilag Hajdúszoboszló belterületén. Az üdülővezetekben az oda vonatkozó szabályokat kérem, hogy tartsák be, és nagyobb követési távolságot tartsanak. Augusztus 20-ára való tekintete még több helyen, elsősorban vidéki viszonylatban a megemlékezéseket javában tartanak, amivel számoljanak, hogy ott is forgalomkorlátozásokra kell elkészülni. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, a viszonthallásra!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Egészségügyi és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével. Az egyeztetésen többek között az alapellátás és a megelőzés fejlesztéséről, a népegészségügyi programok megerősítéséről, valamint a digitális és mesterséges intelligencián alapuló egészségügyi megoldások alkalmazásáról volt szó. Áttekintették a WHO és Magyarország 2026-27-es együttműködési megállapodását. Megújítását is. Hegedű Zsolt szerint a cél olyan gyakorlati szakmai együttműködés, amely mérhető eredményeket hoz a betegek és az egészségügyi dolgozók számára. Vasárnaptól megkezdődhet az álló paksi turbinák visszakapcsolása Magyar Péter szerint. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az épülő küszöb és a várható vízszint emelkedés teheti lehetővé, hogy újra mind a 4 turbina üzemeljen a paksi atomerőműben. Az elmúlt hetekben a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt komoly beavatkozásokra volt szükség az erőmű hűtővíz ellátásának biztosításához. A kormány korábban kőgát építését és bárkák esőjesztésének előkészítését rendelt el, hogy megemeljék a vízszintet a kritikus szakaszon. Magyar Péter szerint még 1-2 napig kell kitartani az apadó vízszint mellett, ezután indulhat a fokozatos visszakapcsolás. A mai naptól kóstolható az idei Magyarország tortája és Magyarország cukormentes tortája. A Magyar Cukrász Ipartestület 20. alkalommal hirdette meg a versenyt a Nemzeti Ünnep alkalmából. Idén a Bíbor Fehér Fantázia nevű torta lett Magyarország tortája, míg a cukormentes kategóriában a Szilva Fácska nyert. Utóbbi versenyt minden évben a diabétesz megelőzéséért dolgozó alapítvány támogatásával rendezik meg. Országszerte több száz cukrászdában is elérhetők lesznek, sőt, határon túli helyszíneken is megjelenhetnek. Egyre alacsonyabb a Balaton vízszintje, augusztus közepén mindössze 47 cm-es átlagos vízállást mértek. Június közepén még 77 cm-en állt a tó, július eleje, 66 július végére pedig 56 cm-re csökkent a vízszint. Az apadás augusztusban is folytatódott, és a hónap közepére újabb látványos csökkenést hozott. Ez azt jelenti, hogy 2 hónap alatt nagyjából 30 cm-rel lett alacsonyabb a Balaton vízállása. A mostani érték nem a tó tényleges mélységét jelenti, hanem a Siófok foki vízmérce nullpontjához viszonyított adat. A történelmi minimum ennél is alacsonyabb, 23 cm volt. Két új vezetőt neveztek ki a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatalnál. Augusztus 1-től Katona Zoltán vezeti a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztályt, míg Szabóné Földi Ildikó a népegészségügyi főosztály járvány ügyi osztályának vezetője lett. Katona Zoltán 21, Szabóné Földi Ildikó pedig 36 éves közigazgatási tapasztalattal rendelkezik. Kinevezésükhöz dr. Bede Péter József főispán személyesen gratulált és eredményes munkát kívánt az új megbízatásokhoz. Három nyíregyházi utcában készül színárt, pormentes burkolat önkormányzati forrásból. A Kincsköz 655, a Szőlő utca 216, a Vaskapó utca pedig 470 méter hosszan újul meg, úgynevezett itatásos utalap technológiával. A beruházás összesen 55 millió forintba kerül, a kivitelezést a tervek szerint október elejéig befejezik. Emellett a Kocsis utcában 160 méteren bővítik a szennyvízhálózatot, mintegy 23 millió forintos fejlesztéssel. A város tovább a utcák hasonló korszerűsítését is tervezi a következő években. A Nyíregyházi Egyetem színeiben indul szeptemberben az Európai Egyetemek Karate bajnokságán Mohamed Toubita. A 24 éves marokkói hallgató több mint 10 éve versenyez, 2022 óta pedig hazája nemzeti válogatottjának tagja. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem Computer Science alapképzésén tanul, felkészülése miatt pedig hetente többször utazik Debrecenbe edzeni. Mohamed háromszoros marokkói bajnok és számos nemzetközi eredménnyel rendelkezik. A Tiranai Egyetem karate versenyt szeptember 8 és 11-e között rendezik, ahol a mínusz 84 kg-os kategóriában lép tatamira. Hamarosan lezárul a jelentkezés a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló szakirányú továbbképzéseire. A levelező munkarendben elérhető képzések azoknak kínálnak lehetőséget, akik már rendelkeznek diplomával, de szeretnék bővíteni szakmai tudásukat, új kompetenciákat szeretnének, vagy karrierjük továbbépítésen gondolkodnak. Az intézmény 18 szakirányú továbbképzést hirdetett meg, többek között pedagógiai, gazdasági, műszaki, környezetvédelmi és vezetői területeken. Nálatban mesterséges intelligenciához, klímaügyekhez, vállalatvezetéshez, munkavédelemhez, valamint környezet- és vízgazdálkodáshoz kapcsolódó programok is szerepelnek. A felvételi feltételek képzésenként eltérnek, a jelentkezést pedig közvetlenül a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani. 12 település termelői várják a látogatókat augusztus 22-től a nyitott portanapokon a Szatmár-Beregi térségben. A rendezvény középpontjában idén a Szatmár és Szilva áll. A résztvevők nem csak megkóstolhatják a helyi termékeket, hanem azt is megnézhetik, hogyan készül például a rézüstben főzött szilvalekvár. Összesen 14 porta nyitja meg kapuit, amelyek autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpár túrával is bejárhatók. A programhoz helyi éttermek különleges szilvás fogásokkal csatlakoznak. Kosson és Csarodán istentiszteletet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes látogatást is szerveznek. Házilag készített robbanó szerkezetekkel kísérletezett egy férfi hajtóbeszörményben. A vádlott internetes forrásokból és egy mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottól is gyűjtött információkat, majd 4 petárdát készített, az egyikben acélgolyókat is tett. A szerkezeteket saját udvarán próbálta ki. A rendőrség márciusban kutatást tartott az ingatlannál és lefoglalta a robbanóanyagok előállításához szükséges eszközöket. A hajtóbeszörményi járás bíróság 1,5 év-3 évre felfüggesztett börtönbüntetés szabott ki. A döntés még nem jogerős. Reagált a CITL a kormány akkumulátorgyárakat érintő szigorítására. A vállalat közölte, tudomásul veszi és támogatja kiemelt beruházásokra vonatkozó szigorú ellenőrzés és környezetvédelmi intézkedéseket. A CITL szerint működésük alapelve jogszabályok és hatósági előírások maradéktalan betartása. Hangsúlyozták, debreceni beruházásukat a legmagasabb szintű európai környezetvédelmi sztenderek szerint kívánják megvalósítani. A cég továbbra is együttműködik a kormányzattal és a hatóságokkal, és bízik abban, hogy a szabálykövető működés csökkentheti az akkumulátoriparral szembeni előítéleteket. Új kiállítás együttes nyílt a debreceni virágkarneválhoz kapcsolódva a nagy templom mögötti emlékkertben. A Mesél az emlékkert, a varázslatos összefogásról című tárlat a közösség, az elfogadás és az összetartozás értékeit mutatja be. A kiállításon a debreceni karitatív testület partnerszervezetei mellett Gába Vencselő alkotói és az Immanuel otthon és iskola halmozottan sérült fiataljai is bemutatkoznak. Utóbbi installációin 40 fiatal és 20 munkatárs dolgozott 5 hónapon át több száz újrahasznosítás tisztított virág felhasználásával. A kiállítás augusztus 24-ig este fényinstallációval is megtekinthető. Pára jelenséget tapasztalhatnak a debreceniek egy helyi ipari telephely környékén a napokban. A vállalat közleménye szerint az egyik evaporátor berendezés teljesítménytesztjét végzik, amely 2-től várhatóan vasárnapig tart. A vizsgálat a létesítmény beüzemelési folyamatának tervezett része. A teszt során a rendszerbe bevezetett külső levegő megtisztított, alacsony hőmérsékletű levegőként távozhat, ami a környezeti viszonyoktól függően szemmel látható párához hasonló jelenséget okozhat. A cég hangsúlyozza, nem füstről és nem szennyező anyagkibocsátásról van szó, hanem természetes fizikai jelenségről. A tesztelés közben rendellenes esemény vagy hiba nem történik. Több mint 19 ezer tanuló és csaknem 2000 pedagógus számára indul új tanév szeptemberben a debreceni tankerületi központ intézményeiben. A 2026-27-es tanévben több mint 1200 kis elsős lépi át először az iskola küszöbét, és csaknem 1000 diák kezdi meg középiskolai tanulmányait. A tankerületi tanévnyitó konferencián elhangzott, az előző tanévben az intézmények tanulmányi átlaga 4,22% volt, az általános iskolások több mint negyede, a középiskolások több mint ötöde, pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárt. A nyári szünetben több iskolában felújításokat is végeztek, egyes intézményekben udvarok, tantermek, folyosók, mosdók és tornatermek újultak meg. Az áprilisi országgyűlési választás óta 29 önkormányzat vonta vissza a beköltözést korlátozó önazonossági rendeletét, több településen pedig enyhítettek a korábbi szabályokon. Az RTL híradó összesítése szerint volt, ahol korábban engedélyhez kötötték volna a beköltözést, de a helyi vezetők szerint igazságosan nehéz volt alkalmazni a szabályokat. Más településeken arra hivatkoztak, hogy a meglévő ingatlan használati problémákat sem lehet csak az új eszközökön számon kérni. Jogvédők korábban bírálták a rendszert, szerintük a szabályozás kirekesztő lehet, és uniós jogi aggályokat is felvethet. Az önkormányzatoknak továbbra is van lehetőségük ilyen rendeleteket alkotni. A HBG számításai szerint legalább 4000 milliárd forintnyi állami forrás kerülhet veszélybe a kormányváltás után olyan nagy vállalatoknál, amelyek korábban a Fideszhez közel álló üzleti körökhöz kötöttek. Alap szerint ezek olyan pénzek, amelyekre az érintett cégek a korábbi politikai viszonyok között számíthattak volna, most azonban felmondott szerződések, vizsgálatok vagy uniós források megvonása miatt bizonytalanná váltak. Több esetben állami szerződések felülvizsgálata zajlik, máshol jogsértések gyanúja miatt indult eljárás és van olyan ügy is, amelyből feljelentés lett. A HBG szerint az intézkedések már érezhető pénzügyi veszteséget okoztak, de egyetlen érintett óriás cég sem roppant bele véglegesen a változásokba. 30 napra letartóztatták annak a lengyel turistabusznak a sofőrjét, amely vasárnap hajnalban borult fel az M3-as autópályán. Az ügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban, mert fáradtsága miatt elaludhatott. A jármű a leállósávon át letért az útról, majd egy rézsűs területen az oldalára borult. A buszon 57 lengyel zarándok és 2 sofőr utazott. A balesetben 12-en meghaltak, többen pedig súlyos, illetve életveszélyes sérüléseket szenvedtek. A sofőr halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. A férfi egyelőre nem tett vallomást. Újabb részletek derültek ki a Zadar környékén pusztító gyújtogatás sorozat egyik gyanúsítottjáról. Horvát sajtóinformációk szerint az elfogott férfi 2017 óta több mint 220 ezer eurónyi nemzeti és uniós mezőgazdasági támogatást kapott. A hatóságok 4 embert tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 10 különböző helyszínen szándékosan gyújtottak tüzet a zadari térségben. A tűz esetek jelentős károkat okoztak, és a nyomozás során azt is vizsgálják, milyen minősítéssel kerülhet bíróság elé az ügy. A horvát hatóságok akár terrorizmus vádjával is eljárást indíthatnak a gyanúsítottakkal szemben. A rendvédelmi szervezetek megerősítését és átfogó változásokat ígért Pósvai Gábor belügyminiszter az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából tartott kitüntetés ünnepségen. A tárcavezető szerint a magyar államnak vissza kell szerezni az emberek bizalmát a törvényes működés biztosításában, ebben pedig a belügyminisztériumnak kiemelt szerepe van. Pósvai Gábor partneri szemléletű szervezeti kultúráról, az adminisztráció csökkentéséről, a párhuzamosságok felszámolásáról és a parancsnoki struktúra modernizálásáról beszélt. Azt is jelezte, hogy a következő hetekben átfogó bérrendezési javaslatot visz a kormány elé, és kiemelt feladatként kezelik a rendvédelmi területen megörökölt létszámhiányt. Mintegy 17 ezer tervezett új lakást érinthet az Otthonstart kiemelt beruházásainak felülvizsgálata. A Dunahouse közleményes szerint a programhoz kapcsolódóan 33 lakásprojekt kapott kiemelt státuszt összesen körülbelül 20 ezer új lakással. Ezek közül 28 projekt kerülhet vizsgálat alá, mert az engedélyezési folyamat még nem jutott olyan szakaszba, amelyet a felülvizsgálat már ne érinthetne. A társaság szerint Magyarországon az elmúlt években jelentősen visszaesett a lakásépítések száma, ezért szükség van az új kínálat bővítésére. Ugyanakkor a fejlesztéseknél a helyi keresletet, az infrastruktúra teherbírását, a projektek méretét és ütemezését is figyelembe kell venni. Feljelentést tett a szociális és családügyi miniszter 400 konténer kazán beszerzése miatt. Kátai Németh Vilmos szerint a pellet kazánokat a korábbi kormány idején túlárazva összesen 10,5 milliárd forintért rendelték meg állami és szociális intézmények számára. A minisztérium tájékoztatása alapján a berendezések egy része kínai gyártmányú és mérgező azbestet tartalmazhat, miközben műszaki és környezetvédelmi szempontból sem felelhet meg a hazai és uniós előírásoknak. A kazánok többsége évek óta használaton kívül szociális és gyermekvédelmi intézmények telephelyein, mindössze 2 működik egy büntetés végrehajtási intézetben. Az ügyben ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Magyar Péter felszólította az MBH bankot, hogy folytassa a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj programjának támogatását. A pénzintézet közölte, nem hosszabbítja meg a 32 éve működő program finanszírozását, amely mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyerekeket segített. A bank szerint a döntésről már tavaly tájékoztatták a szervezetet, és egy év felkészülési időt is biztosítottak. Az MBH azt írta, új társadalmi felzárkóztatási stratégiát fogadott el, és ennek részeként több korábbi támogatási együttműködésből fokozatosan kilép. Magyar Péter ugyanakkor azt kéri, hogy vonják vissza a döntést és hozzák nyilvánosságra a bank székház építésének részleteit is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A magyar jégkorong egyik legtapasztaltabb védője Kis Dániel csatlakozik a Deac keretéhez. A 35 éves hátvéd több mint másfél évtizede szerepel a hazai élvonalban. A játékos Dunaújvárosban ismerkedett meg a jégkoronggal, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, majd a felnőttek között is bemutatkozhatott. Tehetségére hamar felfigyeltek, így 2013-ban a Fehérvár AV19 együtteséhez szerződött, ahol két idényt töltött, az Ebelben 49 mérkőzést játszott összesen. 2015-ben az Újpesthez igazolt, amelynek hamar meghatározó játékosává vált. Három szezon után Miskolcon a DVTK Jeges Medvéknél folytatta pályafutását, később visszatért a Lilafehérekhez, ismét vezéregyéniségé nőtte ki magát, csapatkapitányként is segítette a fővárosiakat. Kis Dániel elsősorban stabil védekező munkájáról, kiváló helyezkedéséről és fizikális játékáról ismert. A rutinja mellett vezetői képességei is kiemelkedőek, amit az éveken át viselt csapatkapitányi karszalagja is jól mutat. A legutóbbi idényben az Újpest színeiben 30 Erste Liga mérkőzésen lépett jégre, 8 ponttal zárt, emellett 4 OB1-es találkozón is szerepet kapott, és egy assziszt fűződik a nevéhez. A saját nevelésű tehetség Piószegi Regina csatlakozott a Fátum Nyíregyháza felnőtt csapatához. A 16 éves feladó a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlásában pallérozódott, korábban korosztályos döntőn is részt vett. A Fátum Nyíregyháza szakmai vezetése nagy potenciált lát benne, tökéletesen illeszkedik abba a koncepcióba, miszerint szeretnék itthon tartani a tehetségeket és építeni a saját értékekre. A csapat hétfőn kezdte meg a felkészülést Pampuk Csaba irányításával. Pampuk Gréda egyelőre hiányzik, ő a válogatottal készül és utazik az Európa-bajnokságra. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: A hosszú hétvégén sok napsütésre, pollenterhelésre és szeles időre készülhetünk. Mindemellett az UV-sugárzás extra erős lesz. A folytatásban a maximumok 27-38 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Foci VB. És a foci VB, azt gondolom, ez mindenkit lázba tart. Még ma rát is?
2: Hát egy picit igen, van közöm hozzá.
1: Te hogy csinálod? Te nézed a focistákat, hogy ki milyen jó kép?
2: Nem, én posztolom a meccseket.
1: Igen?
2: Ennyiben kimerül. Igen, ennyiben kimerül.
1: Igen. Melyek a legutáltabb országok, és melyek azok, amelyek a legjobban kedveltek? Hát a legpozitív megítélése Svájcnak, Kanadának, Japánnak, Svédországnak és Olaszországnak van, viszont az USA-nak jelentősen romlott a megítélése. Mara, neked van ilyen ország?
2: Én Svájcon nem lepődtem meg, én nagyon
1: jó,
2: szeretem. Nekem nagyon
1: tényleg?
2: Álmom oda eljutni. Mindenki megkérdezi olyankor, dolgozni? Nem dolgozni szeretnék Svájcban, hanem a szép.
1: Ja, hogy szép.
2: Igen.
1: És igen, vannak ott a Svájcban munkák, amiket...
2: Tudtam, hogy erre gondolom, mindenki erre gondolom, úgyhogy azért akarok oda menni, úgyhogy már el sem mondom.
1: Már Dubáj lejárt, Svájc
2: igen,
1: van.
2: Svájc, igen. És tök jó, mert amúgy Ildikó is odáig meg vissza van Svájcért.
1: És akkor ez azért jó, mert Ildikó is...
2: Nem, ha egyszer ketten tűnünk el, akkor tudjátok, hogy hol leszünk.
1: Svájcban fejtek a tehenet.
2: Igen, amúgy lehet.
1: A Milka tehenet.
2: Benne lehet bármi a pakliban, de ott megtaláltok, lehet, hogy küldünk egy képes lapot. Mondjuk, ha azt figyeled, akkor Magyarországon is az emberek alapján ítéljük meg az országot, még mi is úgy, hogy itt élünk. Tehát például most említetted a taxizást.
1: Igen.
2: Ott is van, tehát itt is, ha hívsz egy taxit, lehet, hogy kifogsz egy olyan taxist, aki nagyon-nagyon jó arc, de lehet, hogy egy szót sem szól hozzád. Én kettő olyan esetet tudok elmondani. Az egyik az volt, amikor a karácsonyi céges buli után mentem haza.
1: Igen.
2: És egy bácsihoz ültem be, na, akinek azt hittem, hogy meg fogok halni.
1: Nem, úgy vezetett?
2: Balra indexelt, jobbra kanyarodott. Jó napot kívánok, tehát én ittam, de maga nem tud vezetni.
1: Nézted, merre indexel?
2: Köszönöm. És folyamatosan sípolt a biztonsági, őt nem zavarta.
1: Aztán, az övé vagy a tiéd?
2: Az övé.
1: Az övé.
2: És utána, amikor így jeleztem, hogy amúgy itt kéne bekanyarodni, itt van ház. Amúgy nem, csak vicceltem, menjen tovább nyugodtan. Bárhová is akart vinni.
3: Nagyon furcsa volt nekem, egyébként London volt az, ahol az az igazi multikulti. Tehát ott aztán minden, nem tudtad megmondani, kik azok az ősi britek. És nekem az tetszett. Igen, nem? Mondjuk, nem tudom, emlékeztek-e, Hofinak volt ez a mondása, hogy szerinte nagyon csúnyák az angol nők, és mondta, nem véletlenül sziget, nehogy elterjedjenek. Igen.
2: Én amikor fősulis voltam, mentünk ilyen tanulmányi kirándulásra. És ugye Szlovákiába is. És hát akkor is olyan okos voltam, mint
1: még most.
2: Igen. Húha, lejárt személyben. Igen. És akkor ezt így reggel nyugtáztam, hogy le van járva.
1: És átengedtek?
2: Hát Magyarországról, Szlovákiába, igen.
3: Végre megszabadulunk tőle.
2: Örültek szerintem is. És utána ott azért már mondta nekem a tanár is, hogy meglátjuk majd, hogy jössz vissza.
1: Mondjuk azért az elég pozitív volt a tanár, nem?
3: Milyen aranyos volt.
1: Vagy visszahozom, vagy nem.
2: Egyébként igen, én halálideges voltam már, mikor tudtam, hogy jövünk visszafelé, mondom, Jézus, itt kell maradnom, mit kell csinálni, és akkor feljött. Megnézte.
1: A buszra?
2: Megnézte.
1: Szlovák elvtárs, igen?
2: Nézte, nézegette, vert a víz. Már ott a csoporttársakkal megbeszéltük, itt maradnak velem. Nem hagynak ott egyedül, kész vége, akkor mindenki marad. És akkor a végén, utána, miután eltett 10 perc, akkor azt mondta, hogy mehetek. Kellett egy kis pénzt is adni, de az...
3: Egyszer egy csapatépítőt csinálunk, hogy felülünk a vonatra.
1: Nem mertek.
3: Mara, te mikor ültél vonaton?
2: Nagyon-nagyon régen.
3: Én is. Na, akkor Béla kifizeti a helyjegyet, felülünk, és elmegyünk Budapestre kirándulni. Mondjuk az oda-vissza 8 óra, majdnem.
1: Ez jó, drága nektek.
2: Tehát, nekünk?
3: Hát,
2: ugye, neked?
3: Vagy
2: neked?
3: A cégája. Nem, hát csak 8 fős, azt mondtad eleve.
1: Igen.
3: Az a rész. Hát a kisorsoljuk ki, igen. Az a 8 fő.
1: Jó, de van első osztály, tehát az első osztályon elférnek sokan, tehát csapatostól is.
2: De minket az atom vigyél, ahol te megfér.
3: Milyen luxi körülmények, igen, között akarunk menni.
1: Hát az csak a kiváltságosok. Tehát azt majd, figyelj, ezt majd prémiumnak kitűzöm.
3: Figyelj, szerintem
1: ez jó lesz, ez prémiumnak
3: kitűzöm. Keltető műsorvezetők között sorsolj ki 4 jegyet.
1: Meg is vagyunk.
3: Na, ezért.
1: Meg is.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Közben szembe jött velem egy kiírás, amit általában ugye a lakóközösségekben, lépcsőházakban szoktak kitenni, cetlik, kinyomtatott írások, amivel jeleznek egymásnak, meg üzennek, tulajdonképpen egy ilyen üzenőfal, az ott lakók egymásnak tudnak üzenni. Tisztelt lakástulajdonosok, egyébként ez egy debreceni lépcsőházban történt. Bizonyára mindenki jól tudja, hogy a házat ellepték a prostituáltak, és a rosszlányok oldalán is hirdeti magát 40 évesen alias, és ezt kitörölték, hogy pedig rákerestünk volna, fogjunk össze, és takarítjuk ki őket innen. Én már jeleztem a városi rendőrkapitányságon, remélem hamarosan látogatást tesznek nálunk. Na, ez a felhívás fogadja egyébként az egyik debreceni lépcsőházban az ott lakókat, és hát egyelőre ott jár az ügy, mert ez nagyjából egy ilyen másfél héttel ezelőtt került ki, azt hiszem április 30-án, akkor ugye összefogásra hívta fel az ott lakókat ez a felhívás, de feljelentés viszont nem érkezett. Tehát ilyenkor az ilyen nagy kérdés, hogy kihez fordulnak.
2: És a hivatalban nem járnak-e? Mi is mosolygunk ugye rajta, nyilván addig mosolygunk, amíg nem abban a lépcsőházban történik mindez.
1: Vagy amíg nem te,
2: ahol te is laksz. Igen. De hát ilyenkor, ha történik egy ilyen bejelentés, nem vizsgálják ki hivatalból, mert akkor lehet, hogy az lenne, hogy akkor mindenki be lehetne jelenteni. Nem tudom, vagy akkor tehát kell egy feljelentést tenni.
1: Feljelentést kell tenni, ugyanis, hogy milyen feltételek mellett minősül például jogszerűnek vagy jogsértőnek az ilyen tevékenység. Itt azt mondták, hogy a prostitúció tevékenysége, illetve annak folytatása szigorúan szabályozott, bejelentés és adóköteles. Tehát legfeljebb ugye emiatt tudnak eljárni. Alapvetően pedig, hogyha valakinek a lakókörnyezetét zavarja az ilyesfajta tevékenység és az ezzel kapcsolatos viselkedés, akkor például a közös képviselőt is meg lehet keresni, meg természetesen rendőrségi feljelentést is lehet.
2: Mit csinál a közös képviselő? Tehát nyilván nem feltétlenül mondjuk pont a hölgyel van probléma, hanem inkább, ahogy leírja, hogy az oda járó kuncsaftok.
1: Igen.
2: És hogy azokkal...
1: Hogy ének évadján, rossz arcú figurák.
2: Igen.
1: Nem lehet egyszerű, oké, tényleg egyébként nevetgélünk rajta, de mi van akkor, hogyha te lépcsőházadban, a te szomszédodban történik ilyen? Márpedig egyébként biztos vagyok benne, hogy a lakóhelyünkön is, vagy a városokban, településeken, ahol élünk, higgyétek el, nagyon sok helyen működnek ilyen.
2: Sok helyen. Volt egy ismerősöm, aki nagyon aranyos volt, egy ilyen lépcsőházban lakott, és náluk is volt egy ilyen prostituált, és mondta, hogy reggelente azért.
1: Olyan csúnya ez a szó, örömlány.
2: Igen, akkor egy örömlány. És
1: az öröm anyának.
2: Néha úgy reggelente látta, hogy már ott áll a ház előtt, és akkor úgy be is szólt neki, hogy hey, szép fiúk, elszex? És akkor
1: ennyi?
2: Mondta, hogy, igen, azt mondja.
1: Hát még fel se ébredtem, hagyja, inkább még kávét adja.
2: Szó szerint ezt mondta, hogy meg kint mínusz 8 fok van, hozzám miért lefagy? Tehát ez ilyen, de mondta, ne, hogy nem.
1: Hát ilyenkor még felkelni sem bírok, nem, hogy feláll.
2: Igen, úgyhogy mondta is, hogy köszönöm szépen, lemondok a szolgáltatásra, amúgy csak egy emeletet kéne gyalogolni, ha le vagy fel.
1: Milyen egyszerűen le lehet mondani egy szolgáltatás? A tévének meg állandóan írni kell, meg igen. A gázszolgáltatónak.
2: Mint amit Miska Mácsi alkalmazott a lépcsőházba, a lakosok tudta nélkül, ő lecserélte ezt a számkódos beléptető rendszert.
1: Ügyes. És csak ő tudott bemenni.
2: És csak ő tudott, és mentek haza a lakók, és mindenki tudott.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Óriási probléma, amit ugye azért az életem során tapasztalok, hogy az emberek a saját jogaikkal nincsenek tisztában. Tehát, hogy nem kellene egyébként ezt is alaptantervbe venni? Mint ahogy a pénzügyi dolgokat, ugyanúgy a jogot, vagy ugye ahogy a kreszt is mondtuk. Tehát, hogy olyanokat, amit tudunk is használni az életünk során, mert a Pitagorasz tétellel még csak-csak, de a Kovalens kötéssel... Hát ott nem szoktam tudni, mit kezdeni.
2: Szegény kémia tanárok mindig csuklanak, mert mindig a kavaleskötést hozzuk fel.
1: Mert ez az egyetlen, amire emlékszem. És arra sem tudom, hogy mi.
2: Igen, meg a másodfokú egyenlet megoldó képletét. Na azt, még emlékszel
1: rá. Azt végképp nem kellett, mert a Pitagorasz tétel, azt mondom, hogy még amúgy jól jöhet.
2: Az jól jön. Hát amikor burkolsz, vagy valamit ki kell számítanod, a távolságot azért az úgy rendben.
1: Az nem rossz, de hogy másodfogú egyenletet hol az anyámba használja, mert most már úgy szeretnék, csak hogy azt elmondhassam, hogy azért még emlékszem rá, na mindegy. Szóval arra gondoltunk, hogy a hallgatókat is bevonjuk abba, hogy milyen vicces feladatok elé állítanák a külföldieket, hogyha szeretnének egy ilyen tesztet. Például írta nekünk Klári, hogy szálljon fel egy buszra úgy, hogy senki ne mondja neki azt, hogy ez nem ide megy.
2: Meg hogy melyik ajtón kell felszállni.
1: Másik, igen. Azt mondja, beszélgessen 10 percet egy nyugdíjassal az időjárásról, a politikáról és a kenyér áráról.
2: Ezek lennének a tételek?
1: Igen.
2: Igen, lenne gyakorlati is, nem tudom, nyergeljen fel egy lovat, és...
1: Például.
2: Igen, és
1: hátul menjen. Ülve,
2: és puhítsa a húst a nyereg alatt.
1: Így van, és háton ülve íjazzon. Nem mintha magyarok amúgy általában ezt tudnák.
2: Igen. Igyon meg fél liter kumiszt. És élje túl.
1: Aztán lehetne ilyen is, hogy te mit húztál? A lángosost. Egy teljes fokhagymás tejfölös lángost kell úgy elfogyasztani, hogy ne csöpögjön a pólóra.
2: Ez jó. Egyére nyíregyházi giroszt.
1: Igen, giroszt.
2: Igen, ne folyjon rád. Tehát az is egy remek.
1: Aztán ilyet írtak még, hogy úgy kell végigvezetnie egy vidéki úton, hogy egyetlen kágyúba se essen bele. Legendák szerint még senkinek nem sikerült.
2: Világcsúcs.
1: Nyilván magyarok egyébként nem úgy vezetnek, hogy az előttük állót nézik, hanem az utat. Tehát, hogy ugye az a kérés, hogy az utat nézzük. Hát én az utat szoktam nézni.
2: Nálunk egyébként a motorosoknál van egy ilyen mondás, és tényleg így működik, hogy ahova nézel, oda mész. Uh-huh. Tehát, hogy mindig oda kell tekinteded a motorral is a kanyarba, ahova majd éven akarsz fordulni. Hát de ugyanez van, amit te mondasz, a sok kátyú meg minden miatt. Automatikusan ezt nézem, ott egy kátyú, már bele is mentél. Tehát,
1: kiszorod, ott van még egy, de jó észrevettem.
2: És mit mondott erre az oktató? Mindig a kátyú mellé néz. Hát úgy azért baromira lehet elmotorozni. Tehát, hogy mindig nézem a szélét. Tehát, hogy elsuhanok
1: mellette. Negyed óra motorozás után bekancsulsz. De megfelejtél a fejed.
2: De tudod, így mennek a szemvizsgálat, az a kórházban, jó napot kívánok. Már, na nézd már, 82. motoros, ma is még csak 11 óra van.
1: Mit csinált maga? Hát, bejöttem Kisvárdáról dolgozni.
2: A 41-esen. Mindenkinek keresztbe áll a szeme.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: egészségügyből. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Nem kell leállniuk az anyagi és jogi biztonságot jelentő jogerős építési engedéllyel rendelkező kiemelt lakásberuházásoknak, közölte Szemere és Samu államtitkár. A kormány döntése értelmében a felfüggesztés kizárólag azokra a projektekre vonatkozik, amelyek még nem kaptak engedélyt, így ezek év végéig felülvizsgálat alá kerülnek. A szakértők hangsúlyozzák, az eljárás célja nem a fejlesztések leállítása, hanem az önkormányzatokkal való egyeztetés kikényszerítése, miközben az otthon program változatlanul folytatódik tovább. Újabb személyi és rendszer szintű változtatásokat jelentett be Kármán András pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében. A tárcavezető közölte, a minisztérium két korábbi delegáltjának visszahívása után új tagokat jelölt a felügyelőbizottságba, valamint törvénymódosítást terjesztenek elő a testületi tiszteletdíjak csökkentésére. Kármán András hozzátette, hogy a jegybanki közpénzek szigorú ellenőrzése érdekében vizsgálják egy közvetlenül a felügyelőbizottság alá tartozó ellenőrzést. Ellenőrző szerv létrehozását, amelynek hatáskörét az MNB alapítványaira és leányvállalataira is kiterjesztenék. Összesen 41 határon túli gyakran romos állapotú épületet vásárolt meg a korábban létrehozott Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány. A tájékoztatás szerint a többnyire indokolatlanul magas áron felvásárolt ingatlanok között műemléki értékkel bíró épületek és szállodák egyaránt szerepelnek Erdélyben és a Felvidéken. Az alapítói jogok gyakorlása és a vegyes portfólió sorsáról szóló döntés Vitézi Dávid beruházási miniszter hatáskörébe került. A hazai egészségügyi finanszírozás jelentősen elmarad az Európai Uniós átlagtól. Az országnak a GDP 4,7%-át kitevő kiadásai forráshiányos rendszert eredményeznek. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász elmondta, hogy míg az EU-ban átlagosan több mint 7%-ot fordítanak az ágazatra, a magyar közkiadásokból mintegy 2000 milliárd forint hiányzik. A szakértő hangsúlyozta, a születéskor várható élettartam Magyarországon jelenleg 77 év körül alakul, ami több mint 4 évvel alacsonyabb a nyugat-európai átlagnál. Aranyérmet nyert a magyar középiskolás válogatott a közgazdasági diákolimpia nemzetközi döntőjének csapatversenyén a görögországi olimpiában. A diákoknak egy kitalált, magas inflációval és energiakitettséggel küzdő ország gazdasági bajaira kellett összetett javaslatcsomagot kidolgozniuk, majd azt sikeresen megvédeniük a nemzetközi zsűri előtt. Ingyenes képzést indít szeptemberben a digitális polgári kör, derült ki a tagoknak kiküldött felhívásból. A 160 órás program elméleti és gyakorlati tudást nyújt ahhoz, hogy a résztvevők ötleteikből közösségépítő kezdeményezéseket valósíthassanak meg. A jelentkezéshez fényképes önéletrajzot és motivációs levelet várnak, a kiválasztottakat pedig szóbeli beszélgetésre is behívják. Az Orbán Viktor kezdeményezésére indult szervezet az áprilisi választások utáni átalakulások részeként indítja el az akadémiát.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Pénteken térségünkben még számíthatunk napsütésre, máshol gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős széllökések. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27, de egyes térségekben 38 fokra is van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Hasonló korban lehettem, mint a 13 éves kislány, hogy haverral felszálltunk egy buszra, hogy jaj, de jó, az majd elvisz minket oda, de ilyen városon belül, és hát csak nem arra mentünk, csak nem arra, már a városnak olyan szegleteit láttuk, amit egyáltalán nem láttunk előtte, és mikor megláttuk, rájöttünk, hogy erre nem is nagyon voltunk kíváncsiak, olyan helyekre vitt el, hogy ott remélhetőleg nem hagyott bennünket a busz, ezen gondolkodtunk, mert tényleg ilyen távol eső részek, és hát kiderült, hogy rossz oldalon szálltunk fel, mármint nem a buszra, hanem rossz irányba. Tehát az út túloldalán lévő buszmegállóba kellett volna.
2: Az igazi amatőrök.
1: Igen, úgyhogy egy jókora kört tettünk meg. A busz végállomásra mentünk el. Annak a busznak a végállomása nem olyan volt, mint amit itt el tudunk képzelni egy végállomás hallatán, ahol ott autóbusz, pályaudvar, hanem konkrétan egy üres puszta, ahol megfordult a busz. De le kellett előtte szállni. Tehát, hogy azt mondta, hogy megérkeztünk a végállomásra.
2: Kérem, szálljanak le.
1: Hát,
2: de mi nem akarunk leszállni?
1: Igen, ez szerintem egy ilyen 25 évvel ezelőtt történt. És akkor leszálltunk, na mondom Norvinak, hogy na mondom, mi lesz itt velünk, a busz elment, és visszafordult. És az ellenkező oldalon megállt, és át lehetett sétálni.
2: És visszaültetek, és
1: hát visszaültünk,
2: ugyanazzal a jeggyel lehetett menni tovább.
1: Azóta sem jöttem rá egyébként, hogy akkor mi volt? Akkor volt az, hogy a sofőr gyorsan kifújta az orrát, megvakarta a fenekét, minden, amit nem láthattak.
2: Hogy
1: az
2: ebben utasok, mi volt a logika?
1: Nem,
2: igen.
1: Volt benne logika.
2: Igen, igen. Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondta neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, hogy ide értünk, egyébként még taxit is kellett közepén hívnunk, hogy kiérjünk az utolsó vonatot, elcsípjük, ami Budapestről indul, és ott ültünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
1: a szívhangot,
2: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a hát, vasúti kerék, vagy valami.
1: Mint a díny. Ezekből lesz a jó dinnyárus.
2: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 perce mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondta, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként
1: és
2: már el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik, de hogy...
1: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
2: De igen, oda mész, pisztolyt tartasz a mozdonyvezető fejéhez, és
1: fordítsa meg azonnal.
2: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Bízunk benne, hogy a rendőrök munkáját és komfortérzetét is segíti majd az újítás, mely során nyári és téli köznapi szolgálati egyenruhát kapnak majd, ugyanis teljesen megújul a rendőrség repertoárja, vagy legalábbis ruhatára, meg gondolom már álltak ott a gardrób szekrény előtt, és mindig most mit vegyek fel?
2: Na, megint ez a fehérig.
1: Mit vegyek fel? Na hát, remélhetőleg lesz mit felvenni. Azt írják, és egészen meglepő, hogy 2026-ra eljutottunk odáig, hogy az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, tehát nyílt közbeszerzési eljárás formájában pályáztatják meg egyébként, és hát cég legyen a talpán, aki meg tudja majd tenni ezeket a szükséges lépéseket. Augusztus 14-éig délig várják egyébként a benyújtani kívánt ajánlatokat, és hát így fogják majd megversenyeztetni. Egészen sokféle kritériumnak kell megfelelni, akár a tányérsapkánál is.
2: Én ezt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka, a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Most lehet, hogy dérvívű meg fog rám sértődni, de például a tűzoltóknál van ez a nőknek is a téli viselet, és ez az usánka nevű.
1: Igen.
2: Szerintem az a nőnek olyan hülyén néz ki. Már bocsánat.
1: De szerintem egyébként meg jó, tehát egy nő ilyes.
2: Legyen már egy kicsit csajosabb, ilyen kis csákószerű, vagy valami, ami van nekik a nyári, az igen, az jól áll egy hölgynek.
1: De amúgykor láttam ilyen usánkás fotót egy hölgyel, ott állt a hóban, bakancsban, bikiniben, usánkával, szerintem tök jól néz ki.
2: Úgy igen. De látod, akkor reformáljuk meg így. Na, majd mindjárt kapjuk a telefon Dérvivitől, hogy akkor ezek szerint legyen ez a bikinis felállás usánkával. Tudod mit? Így elfogadom.
1: Hát nem, most komolyan, ahova amúgy is mentek, tehát a tűzoltó általában meleg helyre megy. Ott, és így is be vannak öltözve, hát amúgy is melegük van.
2: Igen, de hát hogy azért mondtam, hogy kicsit lehetne, vannak persze ilyen nőiesebb szabású cuccok is, mert most már nagyon sok női rendőr van, tehát rájuk is gondolni kell, hogy nem ugyanaz az a viselet, hogy fakabát tessék, akkor ráadunk egy olyan kabátot, és akkor lóg rajta, nem legyen nőies szabású, legyen, de vannak is, tehát vannak szoknyák nekik, ilyen rövidebb szoknya, stb. Tehát szerintem szépen fel lehet öltöztetni.
1: Igen, azt gondolom, hogy tényleg ideje volt már annak, hogy ezt is megreformálják. Nyilván anyagban is, minőségben is azért vannak komolyabb technikai újítások már azért a ruházatban is. Nyilván egyébként így a civil embereket különösebben nem fogja befolyásolni ez.
2: Nem. De ilyenkor meg lehet nézni, hogy sajnos most már az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy Cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visel-e bármit.
1: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
2: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
1: jó, hát
2: sapkát.
1: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejem pörögtek.
2: Igen, meg a baseball sapkát.
1: Hát a brékes rendőr meg aztán főleg kopasz.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: sebesen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Újra az óvoda pedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerekek iskola érettségéről. Hivatalosan is megerősítették, hogy Lázár János az országot járja. Átfogó vizsgálat indult a Forajgynál. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A 2027-28-as tanévtől újra az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek a gyerekek iskola érettségéről, felváltva az oktatási hivatal eddigi központosított gyakorlatát. Kereki Judit államtitkár közölte, a vitás esetekben a pedagógiai szakszolgálat véleménye lesz az irányadó. A mostani 2026-27-es tanévben még a korábbi eljárás marad érvényben. A módosítással a szakma és a szülők által régóta kritizált bürokratikus rendszert vezetik ki, amely a szakértők szerint az elsős évismétlések számának emelkedéséhez vezetett. Hivatalosan is megerősítették, hogy Lázár János a Fidesz elnökségének megbízásából az országot járja, hogy felmérje a párt állapotát az áprilisi választási vereség után. Havasi Bertalan sajtófőnök közölte, a politikus a teljes országos pártinfrastruktúrát feltérképezi, a munka gőzerővel halad, a záró jelentést pedig szeptemberig kell elkészítenie. A felmérés során a helyi szervezeteknél uralkodó hangulatot és a vereség értékelését is vizsgálják, amely alapot adhat a párt korábban bejelentett teljes átszervezéséhez. Átfogó vizsgálat indult a Magyar Állam és a 4iG nyerté közötti tulajdonosi, pénzügyi és szerződéses kapcsolatok feltárására. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, közérdek pontosan látni az űripari és informatikai megállapodások részleteit, valamint a közpénzek felhasználását. A nemrégiben megjelent kormányhatározat alapján a gazdasági, honvédelmi, pénzügyi, valamint a technológiai tárca végzi az átvilágítást, az eredményekről pedig a vizsgálat lezárását követően adnak nyilvános tájékoztatást. Megváltoztatja a kormány az építészeti törvényt, így a jövőben a kiemelt beruházásoknál sem szorulhatnak háttérbe a környezetvédelmi szempontok. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a környezetvédelmi szabályokat megszegő kiemelt beruházásoknál legalább 6 hónapra megtiltható lesz az új építési engedélyek kiadása a jogsértő állapot megszüntetéséig. Az új rendelkezések első körben a debreceni CATL, a Gödi Samsung és az iváncsai SK1 akkumulátor gyárakat érintik, miközben a kormány valamennyi kiemelt ipari beruházást felülvizsgál. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek be asszálykárt 31 ezer bejelentés alapján, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda kiemelte, a bejelentési határidőt augusztus 31-ig meghosszabbították, így a mostani szám még nem a végleges adat. Hozzátette, a jelenlegi kárigény már most jelentősen meghaladja a 2022-ben regisztrált teljes mennyiséget, amelyet az évszázad asszájának neveztek. A szaktárca tájékoztatása szerint a szántóföldi növények hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken térségünkben még számíthatunk napsütésre, máshol gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős széllökések. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27, de egyes térségekben 38 fokra is van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Az ember óhatatlanul is belekeveredik olyan szituációba, hogy csak rosszkor voltál rossz helyen. Egyszer vittem haza egy társaságot, amire nem volt sokáig példa, hogy én vezettem volna, aztán mégis úgy döntöttek, hogy én leszek a sofőr. Viszem a társaságot egy kis faluban, és egyszer csak látom, hogy egy kutya szalad felénk, így oldalról, az autó felé. Hát én haladok tovább, de a kutya az nem állt meg, konkrétan belerongyolt a kocsi hátuljába, a bal hátuljába, és behorpadt.
2: Vakkomondor?
1: Behorpadt a karosszérja. Hát nem hittem el, amit látok.
2: Na, hát ő valószínűleg kosnak képzelte magát, igen, még előző életében az lehetett, és gondolta, akkor most lefejel téged.
1: Igen, és pont március 20-e volt, és a szülinapja biztosan.
2: Emlékszel a sztorira a vakkomondorról?
1: Nem emlékszem.
2: Nem emlékszel? Valamelyik képviselő, vagy nem tudom mi volt, és hogy azt mondták, hogy a feleségét megütötte, és azt mondta, hogy nem csak megbotlott a vakkomondorba, és elesett is. Valami ilyesmi volt, már én sem emlékszem pontosan a sztorira.
1: Jaj, persze, hányan estek már a lépcsőn.
2: Igen, csak sajnos. Ezért mondtam a vakkomondort, hogy akkor ezek szerint ez egy harcias vakkomondor volt, neki ment az autódnak. De az is jó. Tehát az a biztosítási ügyintéző, akinek egymás után mondjuk bemegy, a hétfő elkezdődik, már 8 óra, jönnek az ügyfelek. Először jön egy, aki a vasvillával, jön a következő, megsérült a karosszének, mondja ott egy kutya, és megmondja, hogy itt mindenki hülye a környéken.
1: Itt mindenki. Úgyhogy legyetek óvatosak, mikepért
2: környékén is. Sajnálom a tulajdonosokat egyébként, akiknek az autóját tönkretették, mert szerencsétlen autókon töltik ki a dühüket néha, meg az ilyen, nem is tudom minek, frusztráltság, vagy minek nevezhető, vagy csak a hülyeséget. Mit tehet az a szerencsétlen autó erről, meg a gazdája, főleg aki ott parkolt.
1: Ez a tényleg ez a rosszkor rossz helyen, és ráadásul manapság annyira drága a fényezés, meg a helyrehozatal.
2: Hát azt nem lehet fényezni. Megint eled a lyukat. Tehát ez komplett ajtócsere, motorháztetőcsere, szélvédőcsere, stb. Tehát ez drága mulatság, igen. És az mi lesz majd polgári peres úton, érvényesítheted az úri emberen, aki ezt csinálta. Mert nyilván ilyenkor még az sincs, hogy a másiknak a biztosítójára megcsinálják, hanem majd a rendőrség lezárja az ügyet, aztán majd polgári peres ügy, és ha van egyáltalán bármilyen vagyona, vagy pénze, vagy valami, akkor majd azt perelheted. Legalábbis régen ez volt, nem tudom, most változott.
1: Szerintem hasonló, de ez nyilván évek kérdése, mire a végeredmény az lesz majd, hogy hát ugye 20 000 forintot tudtunk behajtani a tisztelt úriemberen, úgyhogy a kár pedig hát egy ilyen 1 200 000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
2: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
1: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
2: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a Gispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
1: a ladába. Az is jól néz ki.
2: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidártak, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
1: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
2: Igen,

0: A keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
1: Például azt fontolgatják, hogy a 16 éves tankötelezettséget 18-ra emelik. Ez még egyébként csak egy gondolati történet. Ezzel a hátrányos helyzetű gyermekeken szeretnének segíteni, hogy még tovább az oktatási rendszerben tartják ezzel, még tovább fogva a kezüket.
2: 18 évesen még lehet, hogy 8-os lesz.
1: Hát nem lehetetlen.
2: Fú, azért az meg kemény. Tehát most gondolj
1: valaki
2: bele...
1: engedje már át, amikor azt mondja az igazgató.
2: Mennyi? 14 éves egy átlagos, ugye? Egy 8-os.
1: Igen.
2: 14 az egyik, a másik 18. Uram, bocsánat, még mondjuk késik, vagy ilyesmi egy kicsit. Tehát mondjuk a késő... Ja, nem, a 18 évnél mindenképp befejezi.
1: Igen, nekem
2: de ha
1: is...
2: nem fejezi be, mert mondjuk késett, és ő mindenképp meg akarja. Nem a tankötelezettség a kötelező 18 évesen, 20 évesen még mindig. Kisfiam, most már le kell vizsgáznod, és át kell menned valahogy.
1: Igen, nyilván egyébként a diákok nem dohányoznak, de filmekben láttam ilyet, hogy a tizenévesek is már kint vannak, és elbújnak, és szünetben a fa tövében cigiznek, tehát általános iskolában.
2: Láttál ilyet? Én tapasztaltam, amikor gyakorlaton voltam, és tanítottam, és kérdeztem, hogy hol a fél osztály, és mondták, hogy hát lent Ricsikének éppen a születésnapját ünneplik, pesgőznek.
1: Ma lett 12.
2: Ezek 8-osok voltak, igen, majd az egyik feljött, és közölte, mondta, hogy hát éreztem rajtuk, meg lehetett látni, hogy dohányoznak is, és akkor így mondták a tanáriba a többiek, hogy jó, hát ő már mondta a kisfiú 4 éve, vagy 4. korától aktív dohányos.
1: De így, saját bevallása szerint. Ettől távol tartani mindenkit, és csak azt akartam ebből kihozni, hogy míg a többiek ugye a fatövében dohányoznak stikába, addig ugye az osztálytársuk, aki már 18 éves, ugye már vehet alkoholt, vehet dohányterméket.
2: Viszi a többieknek.
1: Igen, na jó, hát remélhetőleg azért nem ez lesz a nagy százalékban, hogy a 18 éves a 8. osztályos.
2: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villámgyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
1: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja meg, aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szárított benne, és elpusztult az állat, igen. Mert ilyen is volt. Szóval csak észre kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok közben.
2: Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
1: Akkor a holnapi téma is megvan.
0: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bipatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bipatika, a gondoskodó választás.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát bekövetkezett, amit vártunk, a 20. helyi felvonulás. Azt szeretném mondani, hogy a nagyállomástól egészen a nagyerdei stadionig ketté van vágva a város, tehát ilyen menekülő utat, tehát keresztezni nem lehet a Virágkarnevál útvonalát, a rendőrség lezárta. Az egyik alternatíva az, hogy a Szoboszlói út, István út, Gázvezeték utcán tudunk átjutni a város másik oldalára, illetve a Biogálnál a Pallagi úton tudjuk megtenni, igaz, egy kicsit a földutas, vagy a négyes számú főútvonalon, tehát nincs arra lehetőség, hogy keresztezzük a karnevál útvonalát. A Virágkarnevállal kapcsolatban ezt szeretném elmondani, illetve még megvannak ezek a továbbra is a standard feltúrások a Kossuth utcán, és ezekre vigyázzunk, illetve óriási forgalom van, tehát nagyon figyeljünk egymásra, hogy ne okozzunk egymásnak balesetet, ehhez tart, kívánok én kitartást.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában. Drámai mértékben növekszik a vele született szifilisz miatt elhunyt csecsemők száma. Már 4 milliárd forintot fizettek vissza az NKA pályázatokból. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában. 2027. január 1-jéig teljesen átvilágítják és új alapokra helyezik. A határon túli magyarok támogatási rendszerét vázolta Kolozsváron Kollai István helyettes államtitkár. A cél nem a támogatások leépítése, hanem a felülvizsgálat és a racionalizálás, amelynek során kiszűrik a személyi érdekeket és a biznisz gyanús elemeket. A kiemelt területek között a gyereksportot és a tehetséggondozást említette, valamint biztosította a jelenlévőket arról, hogy a szerzett jogok, így a kettős állampolgárság és a szavazati jog változatlanul megmaradnak. Drámai mértékben növekszik a vele született szifilisz miatt elhunyt csecsemők száma Magyarországon. Az idei évben már 23 kisbaba vesztette életét a betegségben, ami meghaladja a tavalyi egész éves 21 áldozatot számláló adatot. A regisztrált betegszám elérte a 100-at, a Heinpál gyermekkórházban pedig folyamatosan látnak el fertőzött gyermekeket. Mivel a tapasztalatok szerint sok kismama a várandóság második felében fertőződik meg, a kormány kötelezővé tette a második trimeszteri szifilisz szűrést is. A szakemberek hangsúlyozzák, az időben elkezdett kezeléssel a babák megmenthetők lennének. Már 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdos keretből, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a visszafizetők frissített listáját, amelyen jelenleg 170 szervezet és kedvezményezett neve szerepel. A visszafizetések folyamatosak, a fennmaradó 13 milliárd forint elszámolása és visszaszerzése még jelen is zajlik. Sűrített járatokkal és összehangolt éjszakai menetrenddel segíti a debreceni Virágkarnevára látogatók utazását a MÁV csoport. Augusztus 19-e és 22-e között a nagy koncertek után az utolsó vonatok a megszokottnál később 23 óra 20 és 23 óra 30 között indulnak Debrecenből Nyíregyházára, Mátészalka, Tiszafüred és Püspökladány felé is. Azokra a településekre, ahová a vasút nem vezet, 23 óra 20-kor mentesítő autóbuszokat indít a közlekedési társaság. Hajdúviharban is lehet jelentkezni a kórházban hagyott csecsemők gondozását segítő érintők elnevezésű országos önkéntes programra. A kezdeményezés célja, hogy a korai fejlődéshez elengedhetetlen emberi érintést és a figyelmet megkapják a születésük után a kórházban maradt kisbabák. A térségben a debreceni gyermekgyógyászati és szülészeti klinikákra, Kenézi Gyula kampuszra, valamint a Berettyóújfalui Gróf Tisza István kórházba keresnek segítőket. A jelentkezési időszak augusztus 19-én indult az érintők online felületén, ahol hosszabb távú felelős vállalásokat várnak a szervezők.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken térségünkben még számíthatunk napsütésre, máshol gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős széllökések. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27, de egyes térségekben 38 fokra is van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Tájván egyik múzeumába látogatott, és koszosnak érezte ott az egyik kihelyezett tükröt, és letörölte. Most kiderült egyébként, hogy ezzel óriási kárt okozott, mert 40 éve porosodott a tükör. A művész kifejezetten neki ez az egyik műve volt, hogy 40 évnyi por volt rajta, ő meg oda ment egy darab WC papírra, mert zavarta, és elkezdte törölgetni. Igen,
2: ez mondjuk milyen komoly művészeti alkotás.
1: Ez egy szép művészeti múzeumban történt.
2: Na várjál, akkor innentől kezdve, ha valaki nem akar otthon takarítani, akkor csak azt kell mondani, hogy anyukám, nem fogom letörölgetni a polcot soha többé, mert ez egy művészeti alkotás.
1: Te lentre hány vagy, hanem műértő.
2: Nem, ennek direkt nézd meg, egyre nagyobb a por rajta, milyen jól néz ki. Igen. Most már olyan mattos, már nem csillog.
1: És bennem amúgy felébresztett némi ötletet, hogy mi van akkor, hogyha én most hazamegyek, olajban sütök valamit, és akkor oda teszek a falhoz mondjuk egy vásznat, és ami kifröccsen az olajból sütés közben, az maga a mű.
2: Én ettől, már most bocsánat az összes művésztől, aki ilyet alkot, én ettől mindig olyan ódkodtam, hogy nekem az a szép, hogy ha valamit lefestettél, és mondjuk ugyanúgy néz ki Rákóczi Ferenc, mint az élőben. Tehát, hogy ránéztél, és akkor azt mondod, hogy
1: nem, az ember, igen, az ember
2: egy portré.
1: Azt ismeri el, amiről azt látja, hogy wow, te rengeteg igen. munka van, tehetség, és az, hogy te nem tudnád megcsinálni. Igen. Főleg az döbbent le a
2: de
1: másik
2: amikor
1: munkáját.
2: Az, hogy fogott, nem tudom, 10 darab ilyen festékes patront, hozzávágott egy fehér lepedőhöz, ami szétplottyant rajta, és aztán kirakta, hogy ez most a, nem tudom, milyen művészeti ágnak a képviselete, és milyen szép lett, és nézik az emberek ilyen snob módjára, és belelátnak mindent, és akkor ad valami fantázia címet, az univerzum robbanása, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és
1: hát közben egy pesgő van a kezében.
2: A művész arra gondolt, igen, közben.
1: És ez eladom, hát nem a tűzoltó készülék, az marad.
2: Igen, körülbelül azt is kitudnál, hogy azt mondanád, hogy ez a művész.
1: Vagy az a kuka.
2: Igen. És tudom, egyszer megkérdeztem a művészeket, hogy nyilván ők tudnak rendes portrét is festeni, ha akarnak. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem azt jelenti, hogy nem tud más.
1: De az nekik mainstream, az túlságosan.
2: Tehát már eljutott onnantól, hogy így szabadítja fel a gondolatait, és így valósítja meg önmagát. Hát nyilván más a művészeti értéke, nálam legalábbis, mint amikor ilyen nagy, hatalmas festmények. Hát ha elmész például bármilyen ilyen múzeumban, és ilyen monumentális, vagy egy freskó, hát hogy micsoda munka volt abban, hogy egy Sixtusi kápolnát, hát, hogy valamit mire kifestettek és megcsinálták. Most meg fogod, és akkor azt mondod, három napja hengerezem a falat. Hát csinálom, hogy fejére legyen, nem
1: hát nem is az, a maga a tézázás. Hát a maszkolás sokkal több idő, mint maga a munka.
2: Na, azt gyűlölöm. Tehát azt úgy meg is szoktam hagyni a páromnak, hogy ő ilyen precíz kiméregeti, leragaszgatja, stb. Én meg úgy vagyok vele, kikerülöm majd. Nem fogja az meg. Meg, ha megfogja, majd letörölgetem. Tehát az a műanyag csíkot meg ilyesmi. Gyorsan egy vizes ruhával. Nyilván a második hengerezésnél már lecsöppen, arrébb megy, nincs fóliázás alul. Hoznál egy kis vizes ruhát, mert már a padló is olyan, már tocsog.
1: Látszik, ti még takarítjátok a házat, mi eladjuk. Amint koszos lesz, azonnal költözünk.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: A hideg sör mellé is ígyunk még egy kis vizet is, mert ugye az alkohol meg dehidratál, úgyhogy sokan arra esküsznek, hogy már pedig a sör az jó. Jó, tudjuk, a sör nem alkohol, de azért a sör mellé ígyunk vizet is. Tudom, hogy nehéz ezt ilyenkor.
2: Hát ez szentségtörés. Laci, ez
1: nem azt mondtam, hogy
2: élőben mondtad el, ezt nem tudom kitörölni.
1: Nem fröcsként, de Isten őriz.
2: Hogy még vizezzük azt a 4%-ost is.
1: Nem, megiszod a sörödet, megiszol egyet, kettőt, hármat, ötöt,
2: nyolcat.
1: Igen, de azért ígyunk mellé vizet is. Tehát, hogy a nap során, tehát egyébként kiszáradsz még.
2: Apa,
1: a sör.
2: Iszol hozzá vizet? Van ebben víz bőven.
1: Vizet? Maximum mosdása.
2: Vizet, hát tüskét iszok hozzá. Szóval ne így hidratáljatok, jó? Tehát, hogy tüske meg hasonló dolgok.
1: Cukros üdítő sem jó. Egyébként sokan voltak úgy vele, hogy a fröccs, meg a különböző, abban legalább van víz. Tehát azzal is tudsz valamennyit hidratálni.
2: Ez csak ilyen önnyugtatás.
1: Hát, igen.
2: Az alkoholisták első nyugtatója. Megtaláltam közben azt az ominózus hanganyagot.
3: Kétféle van az észszerű védekezés, amikor az ember UV-szemüveget hord, meg kalapot, mint ő, mondjuk szalmakalapot, meg van az, amit én szoktam csinálni, megiszok 3 liter sört. Tüskével.
1: De ő maga is tudja, hogy van az észszerű, meg a kevésbé észszerű.
2: Igen.
1: De nem szárad ki. Tehát így azért azt nem lehet mondani.
2: Igen. Az is tévhit nyilván, amikor meg már tél van és hideg van, hogy akkor az alkohol az, ami majd még felmelegít, meg hasonló. Tehát az is csak a szervezet,
1: egy olyan érzés.
2: Szervezet önbecsapása, és hát sajnos sokan emiatt lelik halálukat is akár reggelre. Tehát, hogy az alkohol igazság szerint nem sok mindenen segít. Az a helyzet, hogy nem véletlen a mondás, hogy öl, butit nyomorva dönt, vagy az a házasság? Az mire mondják, várja?
1: Ennyien isznak? Vagy ezért isznak ilyen sokan, mert sok házas van?
2: Elképzelhető, hogy a kettő között van kapcsolódás. Szóval hidratáció az nagyon-nagyon fontos, rengeteg folyadék és lehetőség szerint víz, tényleg a cukormentes.
1: Meg a bőrvédelem. Én most azt vettem észre, képzeld el, hogy nem sok időt töltöttem tényleg a napon. Nyilván már nem volt új például a motoros cipőm, de kint volt a napon, melegben érte ez az UV-sugárzás meg minden, és gyakorlatilag egy hét után ilyen repedések jelentek meg a bőrön. Na most ez a te bőrödön is, nem mondom, hogy repedés jelenik meg, de nyilván annak is kell védelem. Egy praktikus tanács, én most kipróbáltam, mert már úgyis úgy voltam ezzel a cipővel, hogy hát ennek már mindegy, tehát hogyha jön fel a bőr, és azt tanácsolta nekem az egyik autószerelő, hogy én korábban babaolajjal kenegettem az ilyen bőrruhát, meg ilyesmit, mert hogy ne száradjon ki, meg a bőrülést a kocsiba, de hogy próbáljam ki például a naptejet, mert hogy azzal egyrészt az UV-tól is véded, tehát a sugárzástól, a kocsiban például a bőrülést. Hát most egy területen, ezen a cipőn kipróbáltam, hogy már úgyis mindegy, úgy néz ki most, mint egy új. Tehát esküszöm neked, hogy tartós-e, vagy a bőrnek segít-e, most hány cipész kap a fejéhez, édes Istenem, csak ki ne próbálják, de már ez olyan cipő volt, hogy már teljesen mindegy, na lesz, ami lesz, és most jól néz ki. A repedezés megmaradt, tehát a bőr, ha mi már egyszer kirepet, az már nem lesz jobb, de hát, ha nem szakad tovább.
2: Úgyhogy igen, a cipészek
1: a faktoros. Naptejet rákentem a cipőre.
2: A cipészek a fejükhöz kapnak, dr. Szondi Györgyi bőrgyógyász pedig elégedetten konstatálja, hogy na végre célba ért mindaz, amit évek óta szajkozok, hogy gyerekek, védjétek a bőrfelületet, legyen az akár egy cipő is.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Augusztus 24-én utalják az új iskola kezdési támogatás első részletét. Létezik a Fidesz belső bizalmas kérdőíve. Interaktív térképen tették közé az elmúlt 5 év állami civil támogatásait. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Augusztus 24-én utalják az új iskola kezdési támogatás első 50 000 forintos részletét a jogosult családoknak. Az államkincstár tájékoztatása szerint a juttatásban 293 700 család részesül, több mint 403 000 gyermek után. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok kapják meg, akik novemberig további 50 000 forint értékű utalványra is jogosultak lesznek. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a szeptemberi családi pótlékot ugyancsak augusztus 24-én fizetik ki. Valósnak nevezte és megerősítette a Fidesz belső bizalmas kérdőívének létezését Havasi Bertalan, amelyet maga is kitöltött. A sajtófőnök őszinte szembenézésként jellemezte a felmérést, amelyben az áprilisi választási vereség okait és a tagszervezetek állapotát mérik fel. A kérdőívben a párt jövőjére vonatkozóan olyan lehetőségek is szerepelnek, mint a Fidesz esetleges felszámolása és egy új konzervatív párt létrehozása. A tagságnak emellett a belső kommunikációról, a választandó ellenzéki stratégiáról és a vezető politikusok alkalmasságáról is véleményt kell mondania. Interaktív térképen tette közzé a miniszterelnökség az elmúlt 5 év állami civil támogatásait az átláthatóság jegyében. Bárki ellenőrizheti, hogy 2022 és 26 között a csaknem 400 milliárd forintos keretből mely szervezetek részesültek a különböző civil alapokból és központi forrásokból. A kormány tájékoztatása szerint a vizsgálatok és a bejelentések arra utalnak, hogy korábban aránytalanul sok forrás juthatott kormánypárti kapcsolatokkal rendelkező csoportokhoz. A nyilvánossá tett adatbázis célja a transzparencia biztosítása és a valós értékteremtő civilek támogatása. Egyre inkább kitolódik a családalapítás és terjed a gyermektelenség a fejlett világban, ám a magyar mutatók bizonyos területeken mérsékeltebbek a nemzetközi átlagnál. Az Ökonomus elemzése szerint a jelenség hátterében a digitális életmód, a párkeresés átalakulása és a lakhatási nehézségek állnak. Magyarországon a gyermektelen párok száma 2006 és 25 között 19%-kal nőtt, a házasság kötések terén ugyanakkor az OECD rangsor élmezőnyébe tartozunk, valószínűleg azért, mert a demográfiai kihívások kezelését a hazai családtámogatási és otthonteremtési rendszer is ösztönzi. Augusztus közepén megkezdték afrikai vonulásukat a hazai fehérgólyák, a tapasztalatlan fiatal madarakra azonban súlyos veszély vár. A Magyar Madártani Egyesület figyelmeztet, hogy az őszi vonulás kezdetén ugrásszerűen megnő a pusztulások száma. Az elpusztult gólyák csaknem 87%-áért az áramütés és a középfeszültségű vezetékeknek ütközés a felelős.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az angol font folytatta a menetelést, így az árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 426 forintot. Az euró jegyzése szintén emelkedett, az ára már 365 forintot közelíti. A svájci frank lényegében stagnált az előző napok után, továbbra is megközelíti a 388 forintot, ahogyan az amerikai dollár sem mozdult el érdemben, és jelenleg kicsivel haladja meg a 314 forintot. Pénteken térségünkben még számíthatunk napsütésre, máshol gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős széllökések. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27, de egyes térségekben 38 fokra is van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Mi volt a legcikisebb nyári sztori?
2: Mara, neked volt ilyen?
1: Egy igazán meredek csúszdáról. Amúgy, akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni, tudod, a kezeidet így a mellkasodon.
2: Ez így van. Igen.
1: Mert akkor véded, amit védened kell.
2: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd kérlek.
1: Tényleg vannak ilyen szokták? Azt hallottam, hogy a bugyit, vagy az a vagy a
2: az is van. Júj, mennyi, amikor még fecskét hordtam a strandon.
1: Nem, tehát az, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
2: Hát egy jó tanga. Igen?
1: Érdekes. Na de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúszda, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk.
2: Ez valami történik.
1: Igen, akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része, az egyik oldalt így fölcsúszott.
2: Önálló életre kell?
1: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy a tek

0: ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
1: Mondjuk,
0: tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kint, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kellemes.
1: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, hogy zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
2: Tehát ez milyen... Már azért
0: kicsit szóval. Beteg, nem?
2: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állnak.
0: Adom az SOS jelzés, itthon vagyok.
1: Mi odafigyelünk egymásra.
0: Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morze jeleket.
1: Ez így van, igen.
0: Három villogás krumplis tészta, négy villogás marha pörkölt.
1: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, az, hogy odafigyelünk egymásra.
0: Ti vagytok már rendes emberek. Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
2: De az, hogy gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ért az a Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
0: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden.
1: Állítsunk be lokátort.
0: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
1: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
0: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már, és akkor tudod követni, hogy mikor, merre, cikázik.
1: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
2: Hány kilométert tettünk
0: egy nap? Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg.
1: Béla bácsi, látom, kim van Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
0: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomat tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
1: Ő is lássa azt, engem.
0: Persze.
1: Jó.
0: Ha valami történne
2: mondjuk
0: veled.
2: Norbi nagyon nem fog cikázni.
0: Nem fog.
2: De...
0: Mit csinál Norbi már 20 perc? Jó, a cipőket szaglásza. Folyosul.
1: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen.
0: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát. Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
1: Igen.
0: És ketten Bélával, mint főszereplő.
3: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Oké, minden szuper. Na, nem úgy, mint Washington DC Lincoln medencéjében. Ugyanis ott ez az ikonikus medence, Trump úgy döntött, hogy meg kell ezt is reformálni, mint oly sok mindent a beiktatása óta, és úgy döntött, hogy sokkal jobban néz neki ez a medence, hogyha az alja kék lenne. Le kellett gondolom engedni hozzá a vizét, azt se tudom, hogy azt hogy tették meg, nem tudom.
2: Minden esetre... Kihúzták a dugót. Nem lehet egy nagy...
1: Ennyi volt. Jött egy ilyen hang, aztán...
2: Önök? Na, tessék, le van engedve.
1: Ennyi, 3 hét alatt lemegy a vízról.
2: Ez az ott valahol néhány utcában még ömpölyök, de nem érdekes.
1: És végül kékre festették, és kapott egy vízzáró réteget is, sőt, inkább ez adta maga kék színét, majd visszafelengedték vízzel, és igazából minden rendben volt 10 napig, míg nem elkezdett algásodni. Úgy gondolták a szakemberek, hogy hidrogénperoxid lesz itt a mennyei manna. Aha. Beleöntötték, az felmarta a vízzáró réteges festéket, úgyhogy darabokban úszik a tetején.
2: Nagyon jó.
1: Algás is, és még a festéket is felhozta.
2: Parádés. Most olvastam, hogy állítólag jó a citromsav, hogyha beleöntött például a fúrott kúttal megtöltött medencébe is, vagy a nagy dózisú C-vitamin, hát nyilván az elég hülyén néz ki. Bemész a gyógyszertárba, napot kívánok.
1: Egy raklap béres kérek.
2: Két doboz. Hát de főleg így most akkor megint le kell engedni.
1: Hát valószínűleg
2: újra igen. Kell festeni.
1: Hát valami 4 milliárd forintnak megfelelő dollár volt, csak az, hogy kifessék a belsejét, és hogy vízzáró, meg hogy kék legyen majd a színe végül, és akkor ugye ott járnak, hogy...
2: Végül is kék lett, csak fent lebeg a tetején, nem?
1: Meg kicsit zöld is, mert algásodik.
2: Hát így, de hogy... ugye milyen szép lett. Na, elnök úr, azért így bejött, most már olyan türkiszes, tehát ez igazi.
1: De hogyha hunyorog éjszaka háttal a sötétben,
2: nézze
1: akkor...
2: csak meg, ilyen. Polarizált napszemüvegbe, egész jó a színe.
1: Miért nem léptek be egy medence kertépítők csoportba? Hát annyi minden okosságot írnak itt, hát nem hiszem el. Például a homokszűrő helyett szokták javasolni, hogy üveg legyen a homokszűrőben. Hát én külső üveggel próbáltam, sokat nem szűrt rajta.
2: Azt látom rajtad is, hogy betöltötted a 40-et, és csatlakoztál ahhoz a férfi klubhoz, ahol 3 téma van. Az egyik a gyep, a második a grillezés, a harmadik a medence. És mindig erről beszél, mert nézd meg, akárhova mész, különböző videócsatornás, adom, így kell grillezni, úgy kell az oldalast, így kenegeted, a makőmérő, a nem tudom micsoda, kész. Jön a következő, a füvet visszavágjuk, nem vágjuk, megműtrágyázzuk, nem műtrágyázzuk, most így lacsoljuk, mindent csinálunk.
1: Láttad azt a csajt? Milyen csajt? Láttad, hogy a lobbiban akciós?
2: Láttad, nem igaz, mert kijött 2 lóhere, hát nem tudtam odafigyelni.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény!
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát bekövetkezett, amit vártunk, a 20. helyi felvonulás. Azt szeretném mondani, hogy a nagyállomástól egészen a nagyerdei stadionig ketté van vágva a város, tehát ilyen menekülő utat, tehát keresztezni nem lehet a Virágkarnevál útvonalát, a rendőrség lezárta. Az egyik alternatíva az, hogy a Szoboszlói út, István út, Gázvezeték utcán tudunk átjutni a város másik oldalára, illetve a Biogálnál a Pallagi úton tudjuk megtenni, igaz, egy kicsit a földutas, vagy a négyes számú főútvonalon, tehát nincs arra lehetőség, hogy keresztezzük a Karnevál útvonalát. A Virágkarnevállal kapcsolatban ezt szeretném elmondani, illetve még megvannak ezek a továbbra is a standard feltúrások a Kossuth utcán, és ezekre vigyázzunk, illetve óriási forgalom van, tehát nagyon figyeljünk egymásra, hogy ne okozzunk egymásnak balesetet, ehhez tart, kívánok én kitartást.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter. Rengeteg szabálytalanságot tárt fel a forágyi átvilágítása. Hajdú-Bihar vármegyébe is érkezett civil támogatás bőven. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Két alaptörvény módosítást és több mint 30 törvényt fogadott el a Tisza többségű országgyűlés az első 100 napjában. A kormánypárti frakció közlése szerint átfogó korrupció ellenes intézkedésekkel és a vagyonnyilatkozati rendszer szigorításával megkezdődött az uniós források visszaszerzése. Létrehozták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt, a miniszterelnöki tisztséget két ciklusban maximálták, valamint csökkentették a képviselői fizetéseket, emellett bevezették a 100 000 forintos iskola a kezdési támogatást és 0%-ra csökkentették a vényköteles gyógyszerek áfáját. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnök, aki levélben kérte Forsthoffer Ágnes házelnököt az országgyűlés összehívására augusztus 27-ére és 28-ára. A kétnapos ülésszakon kiemelt törvényjavaslatokról tárgyalnak a képviselők, terítékre kerül a médiatanács jelölőbizottságának felállítása, a szakképzési centrumok racionalizálása, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentése, emellett az uniós jogi harmonizációt szolgáló igazságügyi módosításokról és az Alkotmánybíróság működését érintő jogszabályokról is dönthet a parlament. A Forage NRT átvilágítása nyomán a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, a rendőrséghez, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordul, mivel akár több 1000 milliárd forintnyi közpénz visszaszerzése is a tét, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán közé tett összegzése szerint a korábbi konstrukcióban az állam gyakorlatilag pénzt biztosított egy magáncégnek ahhoz, hogy az megvásárolja az állami vagyont. A vizsgálatok célja a visszaélések feltárása és a vagyoni károk megtérítetése. Nyilvánosságra hozta a miniszterelnökség a 2022 és 2026 közötti állami civil támogatások interaktív térképét. Hajdú-Bihar vármegyében a Gút-Keled Egyesület kapta a legtöbb forrás, több mint 561 millió forintot, közel 298 millió forint jutott a Verecke Alapítványnak, emellett 100 millió forint feletti támogatásban részesült a Jövőkép Alapítvány, a Zsindelyes Tanya Alapítvány, a József Fejlődéséért Alapítvány, a Jövőnk Közössége Egyesület, valamint a Civilek a Fiatalokért Egyesület is. Új bérlakás rendelettel helyezi új alapokra az önkormányzati lakhatási rendszer Debrecen városa. Az október 1-én hatályba lépő szabályozás értelmében 200 bérlakást biztosítanak szociális alapon, a pályázatok elbírálásánál pedig megszűnik a licit. A lakbér kategóriák igazodnak az új lakástörvényekhez. A lakbérek 15%-kal emelkedtek, ám az önkormányzati díjak így is 70%-kal elmaradnak a piaci áraktól. Az önkormányzat a meglévő bérlők védelmét is garantálja, a szerződések 5 évvel meghosszabbíthatók.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken térségünkben még számíthatunk napsütésre, máshol gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős széllökések. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27, de egyes térségekben 38 fokra is van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és... 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nagyon sokan rágóznak, nyilván ez egy stressz levezetés, meg ez egy stressz oldó. Úgyhogy ilyen szempontból van funkciója.
2: De nem veszélytelen, mert bár annak idején a rágógumik természetes növényi gyantából készültek, most ezzel szemben arra figyelmeztet a Semmelweis Egyetem egy legfrissebb kutatás alapján, hogy mikroműanyag részecskék szabadulhatnak fel, ebből több ezer is, tehát már a fogyasztásuk során néhány perc is jelentős mennyiségű anyagot vihet be a szervezetbe, nyállal keveredve egyenesen az emésztőrendszerünkbe vándorol, és hát alapvetően már ezek is műanyagból készülnek, tehát hogy ilyen mesterséges műanyagból.
1: De az nem jön ki? Utána felszívódik, vagy mi történik?
2: Nem
1: vele?
2: Tudom, erre még mindig nincsenek kutatások, hogy a palackozott vízben lévő mikroműanyagok mit okoznak a szervezetben, meg vannak ilyen hírek, hogy egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el egy év alatt.
1: De alaposan sózzuk meg előtte, és egy picit pácoljuk be.
2: A pinkód legyen kézni.
1: Most hányan mennek, anyukám, eddig a lazanyját tésztából csináltad? És akkor légy szíves, fektess le rád egy bankkártyát, hagyj ropogjon.
2: PC-zés után most hányan nézegethetik? Hol van az a mikroműanyag?
1: Eltűnt a, tudod, az a háromjegyű kis kód. Nem jut eszembe.
2: CVC kód.
1: Igen, ez a WC kód.
2: WC kód. Azért CVC.
1: Azért, igen, és nem találom, de nem baj, majd kiolvasom.
2: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
1: Igen.
2: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
1: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát mondom, mi annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnyemagot is, szóval az ő hasában nem csak mikroműanyag van.
2: Nem cián.
1: Ott minden, amit el tudsz képzelni, és még mindig rendben van.
2: Igen, nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
1: Láttál már rágózó varjút?
2: Hát nem, mert
1: milyen hülyén néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízűt, mert mentolos már úgyjuk.
2: Hát lehet.
1: Igen.
2: Hallod ezeket a köhögő varjakat?
1: Ó, micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógó.
2: Elnézést, félre nyertem.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Igen. De hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a három negyedéből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
2: Én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt én, ha én holnaptól nem vagyok.
1: Mond ki.
2: Ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
1: Igen. Oda a füvet. Meglacsolta vele a füvet.
2: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki. Uh-huh. Tehát akkor ergo olyan nagy környezeti károsítás nem volt.
1: Kevés volt benne az algaölő.
2: Így van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
1: Igen, de egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne a igazi magyar férfi ember, nem azonnal augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
2: Hanem november közepén
1: áldöbben. Így van. Figyelj már kis jég van a tetején. Nem kéne már ezt leengedni, na jól van, menjünk, de már szép zöld színű, már beagásodott.
2: Mikor az asszony egész nap csesztet, hónapokon keresztül, hogy nem akarod elpakolni, de most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van, jó van, hagyjál már, és akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt, hogy még nem pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
1: Járt nálatok a feleségem? Na hát, vagy minden asszony minden. Ilyen?
2: Vagy az enyém járt nálatok?
1: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzel ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
2: és akkor tudod így... Összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
1: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy akár szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetés? Sok, több százezres?
2: Várjál, hogy írták. Azt, hogy félmillió forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok...
1: Na ez a legjobb.
2: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
1: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
2: Hát de folytatom. Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Na most egy mexikói férfi úgy döntött, hogy úgy hívják, hogy önbíráskodás, de hogy majd ő lesz a mexikói Batman, már egyébként ezt el is nevezték, ugyanis ő a motor tolvajokra szakosodott. Ennek apropója pedig nem más, mint hogy megszaporodtak a motor eltulajdonítások az elmúlt években, míg mondjuk a tavalyi év első 5 hónapjában 34 ilyen eset volt, idén már 54, és azt mondta, hogy jó, hát akkor, hogyha a hatóságok nem képesek lépni az ügyben, akkor ő lesz majd az. Nem ismerjük sajnos a metódust, ami alapján, mondom, elkapja az elkövetőt, villanyoszlophoz kötözi és vagy ragasztja, és ott hagyja a motort is, amit el akart lopni.
2: Tehát ez mekkora? Tehát így, igen, néztük itt a fotókat, hogy ilyen power tape, vagy nem tudom, mi ez a szürke színű ragasztó.
1: Ez oda, az emberrabló, tudjátok.
2: Oda kötözve egy ember
1: amit
2: az
1: asztalon. Amit a furgonokban tartanak.
2: Igen, na ő az. És akkor így, ez milyen... Esküszöm neked, hogy sokkal jobban elveszi a kedvét a bűnözőnek, mint az, hogy beviszik a rendőrségre, előállítják, majd utána 2-3 óra ülés után meg hazaengedik, és a kutya nem tudja, hogy mi volt. Itt most az egész falu láthatja, hogy ő az a motortolvaj, aki egyébként el akarta lopni ezt a motort.
1: Ez éjszaka folyamán ott ki van kötözve, és arra sétálgat Juan Diaz, és azt mondja, nem már te is.
2: Minden már. Figyeljetek már, nem tudjátok, miért van minden második oszlopnál egy ember kitetve. Ez valami új
1: dolog. Igen. Vigyáztak a lámpára, vagy. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy le van-e zárva az autó rendesen, úgy, hogy tényleg úgy van lezárva, hogy mint lenyomva a gomb, meg kulcssal lezárva, mert hallottam olyan esetet is, hogy a rendőrség hát kiderítette, hogy ja, hát nem volt lezárva az autó, hát akkor ott már más jogrendszer érvényesül.
2: Hát de ez hülyeség, hát ha attól még az a tiéd.
1: Hát igen.
2: Ha nincs lezárva, akkor már elviheti.
1: Hogy
2: bárki.
1: Én voltam a felelőtlen, hát nyitva volt az ajtaja, le volt húzva az ablak.
2: Hát attól ez még nem jogosít fel senkit, hogy elvigye.
1: És akkor...
2: Tehát így... Na mindegy. És akkor most ő a hős, ez az úri ember, a mexikói hős.
1: A civilek szemében, igen, ő a hős. Én ugye azon gondolkodom, hogy az éjszaka folyamán elkap egy ilyen elkövetőt, aki éppen motort akar ellopni. Kikötözi, azt se tudjuk egyébként, hogy.
2: Ne haragudjon, álljon már ide az oszlophoz, hogy kötözzem meg.
1: Csak csinálok egy fotót. Már, hogy egyenesebben nekem, álljon, behagasztom
2: az egy dolog,
1: a száját.
2: Nekem is ez a hihetetlenben, hogy elkapja. Még az egy dolog, hogy pont arra jár, tetten ér, igen, járőrözik éjszaka esetleg, stb.
1: De az nem ellenkezik az a motortól, vagy?
2: Igen, de hogy azt utána hogy kötözi oda az oszlophoz?
1: Hát a 7 hónapos alig tudom bepelenkázni, annyira mozgolódik, meg forkolódik, érted? És...
2: Ó, lesz az még rosszabb is. Na. Majd amikor 1 vagy 2 éves lesz, és ki akarod szívni az orrát a porszívóval, mert az ugye a másik ilyen nagy csata a gyerek és a szülő között. De ott már van egy tuti módszerem, majd elárulom neked, hogy kell. Úgyhogy a gyerek az, mint a birkózásban, tudod, ez a két vál, kifekteted, rájönni, rátérdelni, leszorítani, hogy egyedül meg tud csinálni.
1: Igen, a gyámhatóság lájkolt ezt a mondatot, és meg szaladgálni kell, ahogy hallottam, majd a kanállal is, hogy egyen már valamit.
2: Igen, az is egy módszer. De hogy itt meg Mexikóban lebukott, ne haragudjon, álljon oda az oszlopot. Igen is. Tegye átra a kezét, hozom a ragasztót.
1: Maradjon már még itt, mert elfogyott a ragasztó, emlék még venni.
2: A barkács volt 6-kor nyit.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása. Jó híreket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök Paksról. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomag. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg is gőzerővel zajlik a jogi környezet átvilágítása, emellett az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztását szabályozó előkészítő munka. A kormány célja, hogy a törvényi feltételek megteremtésével biztosítsa a zökkenőmentes csatlakozást a független uniós vádhatósági rendszerhez. Jó híreket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök Paksról, biztossá vált, hogy nem kell leállítani a még működő két turbinát a paksi atomerőműben, mivel a Duna vízszintjét sikerült a kritikus szint felett tartani. A vízügyi szakemberek és a honvédség gyors munkájának köszönhetően a vízben épülő fenékküszöb már 15 cm-es vízduzzasztást ért el. A tervek szerint legkésőbb vasárnap éjféltől megkezdődik a leállított blokkok ütemezett visszakapcsolása, így a jövő hét második felére az erőmű ismét teljes kapacitással üzemelhet. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Nagy Ervin államtitkár tájékoztatása szerint az üzemben 65 munkavállaló egészségét kockáztatták a hiányos védőfelszerelések, a szabálytalan ruhatárolás és az elmaradt levegőszennyezettségi mérések miatt. Ráadásul 59 dolgozónál a határértéket meghaladó nikkel expozíciót mutattak ki, amit a cég nem jelentett be. A kormány leszögezte, a jövőben a lehető legszigorúbban ellenőrzik az összes akkumulátorgyár működését. Nyilvánossá tette a miniszterelnökség a civil szervezeteknek kiosztott közpénzek interaktív térképét, amire reagálva Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő fideszes álcivileket és burkolt kampánytámogatásokat emlegetett. Állítása szerint Debrecenben több mint 1,6 milliárd forint oszlott meg a szervezetek között, és az a Mi Pallagunk Egyesületen keresztül jutott pénz a Barcsa Lajos alpolgármester kampányára is. Barcsa Lajos határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy a kérdéses egyesület rendezvényén csupán magánemberként focizni vett részt politikai beszéd vagy kampánytevékenység nélkül. Három soron következő bajnoki mérkőzésre tiltotta el az MLS Fegyelmi Bizottság a Batik Bencét, a DVSC védőjét. A labdarúgó a Nyíregyháza elleni rangadón követte el a fegyelmi védséget, amikor könyökkel eltalálta a vendégek játékosát, Temesvári Attilát. Ugyanezen a tárgyaláson a szövetség fegyelmi testülete a Nyíregyháza Spartacus FC-re is súlyos szankciókat szabott ki a szurkolók rasszista és megbotránkoztató bekiabálásai miatt. A nyíregyházi városi stadion B1 és B2 szektorait lezárják egy hazai bajnokira. Emellett a korábbi próbaidő alatt megismételt védség miatt egy korábban felfüggesztett szektorbezárást is érvényesítenek a teljes B-szektorra.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken térségünkben még számíthatunk napsütésre, máshol gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős széllökések. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27, de egyes térségekben 38 fokra is van kilátás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. We'll be right back.

egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Hogy még 60 is sok, akkor, mikor eléd ugrik egy állat.
2: Hát nem különösen, hogy nagyon sok ilyen helyszín, ahová te is jársz, például esküvőkre, bent van az erdő közepén. És ott, ahogy jössz ki, én voltam például annak idején, azt hiszem Gyulaháza környékén, vagy nem is tudom merre, Nyírtasnál, valahol ott valamelyik részen, a konkrétan egy olyan út vezetett keresztül, olyan széles volt, mint ez az asztal, tehát gyakorlatilag keskeny volt, egy autó fért el rajta, és két oldalt vígan legelésztek az őzek napközben. És senkit nem zavart, mármint hogy őket nem zavarta, hogy arra jön egy autó, mert olyan ritkán közlekedik arra bárki.
1: Meg is többen voltak.
2: Ja, ezért. Igen, tehát, hogy ott mi lehet éjszaka, amikor elkezdenek kicsit aktívabbak lenni, vagy jönnek, mennek, vagy amikor hűvösebb van. Úgyhogy igen, észnél kell lenni. Debrecennél is, hogyha közelünk ott Pallak környékén, ott azért már többször láttam például szarvast, ahogy ott áll az út szélén, és nem megnyugtató, amikor mész, úgy vagy vele, hogy hajnal 2-3, nincs az úton senki, hát mi baj történhetne, mert egy autóval nem találkozol szinte, és akkor egyszer csak azt látod, hogy világított egy szempár. És kiderül, hogy az egy állaté. Úgyhogy óvatosan kell közlekedni, bár sose tudom, hogy mi a megoldás ilyenkor. A te módszered, hogy nyomod a dudát ilyen fél percenként, az se igazán jó.
1: Tehát mert aztán csak oda vonzom őket.
2: Igen, tehát a te autóid a nagyon megkímélt állapotban vannak, kivéve a dudagomb. Tehát az,
1: az kicsit kopott.
2: A G-asztrában volt így, ami egy ilyen típus hiba volt, hogy mindig kiukadt a dudagom, még akkor is, hogy alig használtad, egy ilyen kis gumi valami volt ott, és mindenkinek, szinte minden második autó lyukas volt. Na most a tiéden akkor ez garantáltan ott van a legjobban megkopva az összes. Az indexen nincs annyi nyom, mint a dudán.
1: Nem. Egyébként én is összerezdülök, mikor látom ezeket a világító szempárokat, meg ugye az út szélén én is ezeket keresem, csak amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet az ember az összes rajzfilm hőssel találkozik. Talán még Mici Mackóval, meg Sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
2: Árul, de mit szedsz ilyenkor a vezetés előtt? Összes, jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Mici Mackó velem szemben egy mézes csuporra.
1: Igen, és hófehérke ült rajta, és így vágtattak.
2: Istenőr,
1: nem, kialvatlanság. Tényleg, az pont elég drog.
2: Amúgy arra nagyon kell figyelni, és most tényleg a viccet félretéve most a következő napokban, mert egy-két napig elviseli az ember ezt a hőséget, de amikor már napok óta nem alszik, akkor az tényleg olyan állapotba kerül, főleg, hogyha ha reggel kell mennie dolgozni, mint hogyha ha még másnapos lenne. De most de... sokan a fejükhöz kapnak, ú, de jó, halljuk el, milyen olcsó.
1: Hát amúgy erről már beszéltünk is, hogy van egy ilyen kutatás, hogy pont azt okozza az ember agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
2: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
1: Dupla műszak, minden nap az kész.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Hogyha tengerparthoz mész nyaralni, akkor ne pisíj bele a tengerbe, mert oda vonza a cápákat.
2: Hát, ezt jókor mondod. Haveromnak szól.
1: Az egy dolog. De ha te belepisírtél, akkor gyorsan gyerek.
2: Haverom maradhat.
1: Igen, mert lehet, hogy megjelennek majd a cápák a környéken.
2: De hamarom az, a Dallas ismétlése most megy.
1: Igen, a Vöröstengerben ezért ért egy búvárt ilyen baleset. Azt nem tudom, hogy ott hogy búvárkodik. Nyilván ott az nem olyan, hogy kimegyek és szétnézek, ott vagyok a tenger közepén, most jött rám, mert pisélnem kell, reggel megittam azt a két pohár vizet, már csak nem úszok ki.
2: Azt hittem, hogy az városi legenda, amikor ezt mondják az emberek, hogy hát mint egy teleszart búvárruha, akkor tényleg van ilyen. Akkor tényleg
1: nem volt búvárruhában. Igen, de nyilván ez állítólag működik, és tényleg úgy van, mint a vérrel, tehát, hogy annak az ammóniának a szagát meg ilyesmit megérzik a cápák, hihetetlen jó a szaglásuk, és messziről kiszagolják, és az nekik táplálék. Már hogy azt jelzi, hogy ott egy táplálék van, és akkor így esetleg támadnak. Igen, de akkor most már tudjuk, hogy a delfinek
2: magasabb húgysav értéke. Szerintem kevesebb.
1: Laborjelentés.
2: Kevesebb vörös húst kell lennie.
1: Vérvizsgálatot tetszik kérni? Csattogtatja a fogát.
2: Akkor most vért veszek.
1: Igen, megnézzük, hogy milyen. Kicsit magas a koleszterin.
2: Igen, leszakadt az egyik karja, maradhat. A delfinről.
1: Ez nagyon morbid,
2: de mi...
1: De vigyázzunk.
2: Mi alföldi gyerekek erről tudunk ki.
1: Mi ezt így képzeljük el. Szóval nem játék a delfin sem. Meg hát
2: egyébként... A medvéről mondtuk ezt mindig, de nézzük a delfin
1: sem. A medve sem. Tehát, hogy azért ezek vadállatok, tehát amellett, hogy lehet nagyon szerethetőek, meg nagyon aranyosak, milyen érdekes, nem a medvére, és azt mondja, jaj, Maci, még méz is készült belőle, meg minden, jaj, egy kis, meg Maci, Laci, meg minden, ez a kép marad meg benne. Gyerekkorban minden embernek volt gyerekkorában egy kis plüssmackója, vagy valami, mert azt kapod.
2: Hát néhány nőnek is manapság van.
1: Igen.
2: Nyilván attól függ, hogy az a férfi melyik autó, milyen autóból száll ki, hogy büdös disznó, vagy édes mackó.
1: Igen.
2: Azt mondják a delfinről, hogy az egyetlen vízélemlős, amelyet nem tántorít el, ha a kiszemelt lény más biológiai fajhoz tartozik. Tehát képes úgy viselkedni, mint egy házi nyúl, amelyik nem hagyja békén a macskákat, kutyákat, a széklábát, csak hogy a nyúlnak nincs olyan fejlett intelligenciája, hogy még féltékeny is legyen. Tehát féltékeny állatok, mind a mellett, hogy intelligensek.
1: Te úsztál már delfin?
2: Nem.
1: Láttál már egyébként élőben delfint? Hát nem akváriumban, hanem úgy, hogy a tengerben.
2: A állatparkban például?
1: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben.
2: Mert van... Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járok, aztán hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
1: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb, a sok cápatámadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott nyaralt. Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg mindent, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltam. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alattad pedig.
2: Jó, nekem attól herpeszem.
1: Attól.
2: Hát,
1: mi a sós vízben?
2: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
1: Oké, meg kell belepisíz a tengerbe.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Valahol ott van a probléma, hogy nem koncentrálunk oda, hogy mi éppen valamit vezetünk, vagy valahol közlekedünk. A másik az, hogy olyannyira nincsen veszélyérzetünk, talán egyébként el is lettünk kényelmesítve, mindenhol lámpa, mindenhol maga a biztonság, aztán, hogyha valahol még sincs, igen, akkor ugye kikapcsol az ösztön, azért, mert ugye te biztonsággal éled az életedet, és na olyankor veszély leselkedik rád, és bárhonnan előugorhat az ördög, és elvisz magával, mert tényleg...
2: Nincsenek tisztában, sokszor az autósok sem. Múltkor az egyik hölgy rám ripakodott, hogy mi az, hogy nem szállok le a kereszteződésre, miközben én kerékpárúton haladtam. Tehát ő, és így néztem rá, ő meg fordult le kisívbe, egyértelműen nekem volt elsőségem, és végig a kerékpárúton méző, meg hajtott be egy utcába. Le kell szállni a kerékpárról, és így mondtam, hogy de hát fel van festve, itt van a vonal, ez a kerékpárút. A férje az ott mellette ült, és az nem szólt ezt, hogy szerintem, amikor elmentek a... Igen, körülbelül ezt láttam, hogy jó, majd elmagyarázom az asszonynak, hogy nem jól tudta. Tehát tényleg sokszor van
1: ki szólt neked, hogy köszi, hogy nem szóltál be neki.
2: Mondok egy apróságot, tényleg filléres tétel. Morzsa porszívóra veszel egy ilyen kis szövet húzatot, amit a légszűrőre, vagy mi az ott a szűrőjére.
1: A szűrő?
2: Hát valami benne van az a szűrő. Arra, ha ráhúzod, akkor nem kell olyan sűrűn takarítanod azt a szűrőt, mert amúgy minden egyes alkalommal azt ki kellene mosnod, vagy valamit csinálni. Nem kapok hozzá tartalék szűrőt, mert nem lehet kapni. Ezt ráhúzod, utána, amikor már megtelik, kidobod, és 3-4-5 alkalom után kell csak kitisztítanod a szűrőt.
1: Ó, hát erre van a karácsonyi flottírzokni, Laci.
2: Á, igen, tudom, most ez meg nem túl környezetbarát, tehát egy igazából így meg akkor a műanyaggal szennyezed, mert mindig azt kidobod.
1: Lehet. A luxus hajó sem túl környezetbarát, hát mégis van.
2: Igen.
1: Ne akadjál fel, ne legyenek álmodol éjszakáit.
2: De vannak ilyen, amik nekem eszembe se jutottak volna ilyen praktikus dolgok, néha az ember ezeket tényleg úgy megveszi, hát mostantól nem fogja, vagy úgy csinál, mint ismerősem, aki gyűjti a CB rádiókat, már van neki vagy 10 darab, de még mindig kellett, és gyorsan július 1-e előtt még megrendelt 3-at, mert még a kuponokat fel kellett használni, mert a korábbi vásárlások után járt neki.
1: Hát nincs annyi ismerős, akivel beszél.
2: De hogy nem, van egy másik ugyanilyen őrült, aki szintén gyűjti a CB rádiókat, úgyhogy vele szoktak néha beszélgetni. Úgyhogy bevásárolta a kuponokat, levásárolta, reméljük mindet elköltötte, aztán majd talál valami új forrást, mert ezt nem lehet abba hagyni.
1: Tomi és Jani beszélgettek, most a rózsaszín CB rádiót használjuk.
2: És ismered őket?
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: a keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
1: Ami viszont szerintem szenzációs, és minden kocsiba alapból beleraknám, ez a head-up display. Hát annál kényelmesebb dolog a földön nincs, hogy ülsz, le se néztem egy ilyen 500 kilométeres vezetés alatt a műszerfalra, hanem azt láttam, hogy ott van, hogy mennyivel megyek, a tábla felismerő, hogy egyébként ott mennyivel lehet menni, meg a GPS-nek a nyilak, hogy jobbra, meg balra, meg stb. Ennyi volt ott kivetítve ezen a head-up display-en, és bőven elég volt, és egyáltalán nem volt zavaró. Tehát én is azt hittem először, hogy zavaró lesz, hogy ott megjelenik, de nem, nagyon kényelmes volt.
2: Igen, mert a szemnek van egy olyan tulajdonság, hogy tudsz rajta át is nézni, meg ugye, tehát hogy közelre nézel, távolra nézel.
1: De alul van, tehát ráadásul nem takar ki az útból semmit, hanem gyakorlatilag az autónak az orr részét csak magasabban van, és ezért még a szemedet se kell így meg bólogatni a fejedbe, hogy lenézek, felnézek, lenézek. Tőlem világíthatott volna nyugodtan a hűtővíztől kezdve mindenféle pirosan, mert nem néztem rá.
2: Annyi, hogy közben lerobbant az autó, kifogyott az üzemanyag, mert azt ugye nem mutatta a head-up display.
1: De annyira kényelmes volt egyébként, hogy mondtam is, hogy egy ilyen, én most már megnéztem, lehet kapni ilyen gagyi változatokat, tehát ez a
2: megveszed. Utólag beszereled?
1: Utólag felszereled a műszerfalra, ilyen átlátszó, mindenféle, hát na, azért az nem olyan, mint amikor magától kijön, szépen úgy megy. Szóval az szerintem egy nagyon jó találmány.
2: Igen, és vajon azt mennyire látják jól azok, akik mondjuk idősebbek és már nem látnak közelre jól?
1: Ez nem közelre van, ez pont, hogy nagyon jól látod. Tehát az a jó benne, hogy ilyen hatalmas számokkal csak azt mutatja, hogy mit tudom én, 119-en robogsz az autópályán. És egyébként pedig ki van írva mellette egy tábla, hogy 130 a megengedett. Azt nem mondjuk nem mindig talált el a tábla felismerő rendszer pontosan, mert volt, ahol 60-os tábla volt, szerintem nyugodtan mehettem volna 90-nel, pont egy védekapunál. A másik nem megfordítva volt, végig mutatta, hogy 60, de már rég feloldotta egy kereszteződés, de ő nem érzékelte a feloldójelet, így aztán addig azt mondta,
2: bocs, hogy nem figyeltem, volt valami.
1: pont a fűtést állította. Levettem a szemem az útra. Igen, tehát azt nem mindig találta el, de azt is azért nagy százalékkal megoldotta. Meg ha össze volt okosítva a telefonoddal, akkor tudta, hogy nem az utat rajzolta fel, meg semmi ilyenek, tehát csak a nyilakat mutatta, hogy mit tudom én, jobbra 500 méter, balra 600 méter. Tehát mint ahogy a ralliban mondják a navigátorok, ez a sodrós kettes jobbra 200, tehát ez nagyjából megfejtett, hogy hova kell menni.
2: Vigyázz, fa, őz, úristen, árok.
1: Na, igen, és az egymás után most.
2: És na, visszatérve a Tesla Model 3-ra, ott ugye ki lehet játszani ezt a rendszert, ami figyeli az éberségedet, meg a figyelmedet, és azáltal, hogy ezt a figurát megvették és odarakták a kamera elé, tehát itt a Messi meg Ronaldo figurákat, állítólag nagyjából 30 percig tudtak úgy haladni, hogy nem kapcsolt, vagy bekapcsolt autópilótával, hogy nem küldött figyelmeztetést.
1: Uh-huh. Na hát, nem tudom, de most egyébként tök jó ötlet ez a világbajnokság kapcsán. Tehát, hogy akkor végig lehet menni egy kezdő csapaton. Kedvenc játékosaidnak a képeit, és akkor szegény Tesla megőrül, azt mondja, húristen, az egész gánai válogatott. Mindegy forma. Tehát, hogy az nem hiszem el, hogy mindenki ugyanúgy néz.
2: És előbb-utóbb majd összesugnak a Teslák is, hogy figyelj már, én ma már vagy 6 Ronaldot láttam.
1: Nálad különböző. Is Ronaldo vezet, nálam is. Hát de egyszer.
0: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb fordulatot vett a szolnoki szeméthelyzet. Nem valószínű a két számjegyű minimálbéremelés 2027-ben. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben hiányosságokat találtak. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem valószínű a két számjegyű minimálbéremelés 2027-ben bruttó értékben, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. Perlusz László főtitkár rámutatott, bár a korábbi megállapodás 14%-os növekedést irányzott elő, a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt a 10%-os mérték sem reális. A munkavállalók nettó jövedelme ugyanakkor mégis érdemben nőhet, amennyiben a Tisza kormány beváltja a választási ígéretét és 15-ről 9%-ra csökkenti a minimálbér adóját a készülő adócsomagban. Újabb fordulatot vett a szolnoki szeméthelyzet a lakossági felháborodás és az akadozó közszolgáltatás miatt. Gajdos László miniszter levélben szólította fel a MOHU-t a döntés felülvizsgálatára és a probléma azonnali megoldására. Györfi Mihály polgármester szerint mintegy 44 ezer ember hulladékszállítása került veszélybe, miután a szemét elszállítását a két poillerakó helyett Ceglédre irányították át. A MOHU az olcsóbb ceglédi díjjal indokolja a váltást, míg az önkormányzati cégnél összefér érhetetlenségi kérdéseket vetett fel, de azonnali egyeztetést kezdeményezett. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők az idei országos ellenőrzés sorozat során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a szakemberek vidámparkokban, akvaparkokban, kalandparkokban vizsgálták a berendezések üzemeltetési feltételeit, és felülvizsgált eszközök közel egyötödénél intézkedést kellett elrendelniük. Az előírt dokumentációk, a szakszerű tájékoztató jelölések és a képzett kezelő személyzet meglétét ellenőrző hatósági vizsgálatok egészen az őszi szünetig folytatódnak. Nyilvánossá tette a miniszterelnökség a civil szervezeteknek kiosztott közpénzek interaktív térképét, amire reagálva Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő fideszes álcivileket és burkolt kampánytámogatásokat emlegetett. Állítása szerint Debrecenben több mint 1,6 milliárd forint oszlott meg a szervezetek között, és az a Mi Pallagunk Egyesületen keresztül jutott pénz a Barcsa Lajos alpolgármester kampányára is. Barcsa Lajos határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy a kérdéses egyesület rendezvényén csupán magánemberként focizni vett részt, politikai beszéd vagy kampánytevékenység nélkül. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos kurzusa, amelynek végén összesen 116 nyelvtanuló vette át a bizonyítványát. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók a magyar nyelvórák mellett folklór programokon, helyi kulturális látogatásokon, sőt még sárándi és nyíregyházi kirándulásokon is részt vehettek. A szervezők tájékoztatása szerint idén kiemelkedően sokan tanultak haladó szintű csoportokban, a nagy sikerre való tekintettel pedig jövő nyáron még több közösségi programmal várják majd a résztvevőket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken térségünkben még számíthatunk napsütésre, máshol gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27, de egyes térségekben 38 fokra is van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen a friss éreketni, pedig már is indítjuk a pénteki juice-t, ami hát meglehetősen különbözik egy átlagos péntektől, hiszen jelenleg, amire már nagyon régóta vártunk, egy négy napos, hosszú hétvégében vagyunk, mi ezt is telepakoljuk jó zenével.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

sok további szuper pénteket mindenkinek. De hát ez a péntek ugye más, mint a többi, hiszen egy négy napos ünnepi hosszú hétvége része. Remélem, sokat pihentek és hogy jó programokat szerveztetek, terveztetek ezekre a napokra. Na de nézzük, hogy időjárás terén innentől kezdve mire számíthatunk. Meg már az is látszik, hogy mi lesz a jövő héten. Na figyelj csak, holnap majd egy hideg front érkezik, ami alapvetően a jövő hét időjárását is megváltoztatja. A maximumok már 30 fok alatt várhatóak, és esőkre is van kilátás augusztus végéig. Szóval az égi áldás is fog majd jönni oda föntről. A jövő hét így alapvetően kellemes, nyári időre számíthatunk, erre ugye egész nyáron nem volt példa. Szóval augusztus és a nyár utolsó napjaira már csak 26 fok körüli maximumokkal számolnak a meteorológusok. De ugye azért ezt a nyarat még nem szabad leírni, mert oké, hogy ezzel kipipáljuk az augusztust, de szeptemberben még a vénasszonyok nyara vagy az indián nyár még azért tartogathat meglepetéseket.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma az álmainkról lesz szó, hiszen vannak bizony olyan visszatérő álmok, amelyekkel mindannyiunknak szembe kell nézni, egyeseknek kihullanak a fogai, másoknál a zuhanás a visszatérő, úgyhogy ennek járunk most utána, mert nem vagy vele egyedül, de vajon mit is jelent ez? Az álmok gyakran hordoznak mélyebb jelentést, és az alváskutatók tudományosan is megpróbálják ezeket ugye megválaszolni. Most a leggyakoribb álmokat és a jelentésüket vesszük górcső alá. Például a zuhanás. Az alvás szakértők szerint az ilyen típusú álmok a félelem, bizonytalanság vagy a kontroll elvesztésének érzését tükrözhetik a valós életben, azt jelezhetik, hogy tehetetlennek érzi magát egy adott helyzetben az illető, vagy fél a kudarctól. Aztán itt a foghullás, ugye, bevallom, én is álmodtam már ilyet, ez az egyik leggyakoribb álom, a szakértők szerint összefügghet szorongással, veszteségtől való félelemmel, vagy az életben bekövetkező változások miatti bizonytalansággal, de jelentheti a külsejével és önbizalmával, vagy az azzal kapcsolatos aggodalmakat is. Aztán a menekülés is visszatérő álom, hogyha valaki mondjuk nem tud elég gyorsan elfutni, akik ezt álmodják, belső vívódásra utalhat, vagy arra az igényre, hogy megszabaduljon valamitől, ami stresszt vagy kényelmetlenséget okoz az életében. És ugye itt van a halál vagy a katasztrófáról szóló álmok, szakértők szerint ezek az álmok gyakran tudatalatti félelmek, szorongások, szimbolizálhatják a bizonytalanságot az életben bekövetkező változásokkal kapcsolatban, és az ismeretlenek vagy a kiszámíthatatlan eseményekkel való megküzdés kísérletét is jelenthetik.
0: Egészségpercek

folytatódik a hosszú hétvége a Sunshine FM-mel. És folytatódik műsorunk is, de rövidesen jönnek a hírek, hiszen egy újabb óra végét értük el, de hát a következőt is telepakoljuk majd a legjobbakkal. Idén ugye 25 évesek vagyunk, tegnap ezt egy óriási bulival ünnepeltük meg, és a zenei felhozatalon is ezért tudatosan változtattunk egy kicsikét. A napi aktualitások, tehát az igazi sunshine-os zenék mellé belecsempésztük azokat a feledhetetlen dalokat, amelyek az elmúlt 25 évben azért meghatározó momentumai voltak az életünknek, a bulijainknak és a rádiónk zenei tartalmának. Ide vágóan olvasték be egy üzenetet. Sziasztok, Kata vagyok, és nagyon örülök, hogy mostanában már hallok nálatok néha egy Madonna, egy Michael Jackson dalt, vagy a Venga Boys a múltkor nagyon-nagyon felvidított, fel is hangosítottuk a csajokkal a melóhelyen. Na szóval, pontosan erről beszélek, köszi, hogy feltűnt, és remélem nem csak Katának, mert a Sunshine FM-en a továbbiakban is csak jó zenet. Legyen az ma is láger, vagy egy régi gyöngyszem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Június eleje óta már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Újabb hőhullám éri el az országot. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, a rendszerváltás utáni 8. magyar államfő. A Sándor Palota tájékoztatása szerint a megválasztott elnök szerdán vette át a hivatalt Forsthoffer Ágnes házelnöktől, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta az államfői jogköröket. Az országgyűlés által augusztus 11-én megválasztott Baka András augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen az elnöki feladat és hatásköröket. Június eleje óta már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az országban a rendkívüli szárazság és a hőség miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek, a tüzekben pedig idén már 77 ember megsérült, és hárman életüket vesztették. A hatóság emlékeztet, hogy az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. Újabb hőhullám éri el az országot, csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A Hungaromet előrejelzése szerint a csúcshőmérséklet elérheti a 31-37 fokot, a kánikula mellett pedig heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. A hatóságok felhívják a figyelmet a fokozott folyadékpótlásra, az árnyékos helyen való tartózkodásra, és a megfelelő fényvédelem is kiemelten fontos. A debreceni északnyugati gazdasági övezet megnövekedett utazási igényei miatt augusztus 24-től hétfőtől módosul a 70-es vonalcsoport menetrendje. A változás a 71-es, a 71-ás, a 71-h-s, a 72-es és a 73-as autóbuszokat érinti. A DKV üzem kezdettől finomítja a járatok indulási időpontjait a műszakváltásokhoz és a terület hatékonyabb kiszolgálásához igazodva. A Lakmusz információi szerint már 4 milliárd forintot utaltak vissza a Nemzeti Kulturális Alap azon támogatottjai, akik korábban a vitatott 17 milliárdos keretből kaptak pénzt. A visszafizetők listáján a Debreceni Café Egyesület is szerepel, amely 28 millió forintot adott vissza az államnak. A civil szervezet a támogatást eredetileg közösségépítő programokra kapta, az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást. A kormány 5,5 milliárd forint forrást biztosít a debreceni, a Hévíz Balaton és a Pécs-Pogány repülőtér működésére. Pekucs Tamás, a Szálloda.blog blog főszerkesztője elmondta, a támogatás a napi működés biztonságos fenntartására elegendő, fejlesztésekre nem. A szakértő kiemelte, a debreceni légikikötő kulcs szerepet játszik a térség gazdaságában és a Lufthansa napi müncheni járatában, ám a turisztikai előnyök maximális kihasználásához szorosabb regionális összefogásra lenne szükség.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Elhunyt az a 22 éves nyíribronyi férfi, aki a múlt héten akasztotta fel magát a nyíregyházi fogdán. A kábítószer kereskedelem gyanújával őrizetbe vett férfi egy hétig feküdt kómában a kórházban, mielőtt leállt a szíve. Bár a család nem vitatja a férfi bűnösségét, a hatóságok felé jelzett pszichiátriai betegségei és gyógyszerigénye miatt feljelentést tettek, és független igazságügyi boncolást követelnek az ügy tisztázására.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen a friss híreket, mi pedig már is a tettek mezeire lépünk ismét, mert a Sunshine FM soha nem fogy ki a jó zenéből. De ebben az órában elmondjuk majd a horoszkópokat, napi érdekességeket, sztárcsüli naposokat, úgyhogy tarts velünk!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: még mindig a Sunshine FM, remélem jól telik a napod, az utolevőknek pedig jó utat, és trafi meg csekkmentes napot. És hogyha már trafi, ne akar kétségek közt maradni, hogy esetleg valahol kiszúrtál egy mérőautót, lehet, hogy csak parkolt az út szélén, de az is lehet, hogy volt benne a kamera, és ugye ilyenkor jön a hetekig tartó bizonytalanság, hogy vajon bemértek vagy sem. A jó hír az, hogy ma már nem kell erre heteket várni a postai értesítésre, a gyorshajtási bírság online is leellenőrizhető. A rendőrség hivatalos felületén, mondjuk a jármű rendszámával. A hatóság a bírságról szóló határozatot jellemzően a szabálysértést követő 60 napon belül küldi ki. Na de hogyha bárhol tényleg bemért a trafi és lefotózott, akkor a police.hu felületen a rendszám és az okmányazonosító megadásával könnyen kideríthetett, hogy szerepel-e aktuális bírság a járműhöz kapcsolódóan. És ugyanitt elérhetőek a Trafipax felvételek is. Na de most jöjjenek tovább nálunk a jó zenék, szép napot!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos ahelyett, hogy élvezni a hosszú hétvégét a befejezetlen feladatain rágódik, sőt, még az is lehet, hogy a mai napot munkával tölti. A bika elégedetten tekint vissza erre a hétre, és a megszerzett sikerek után úgy érzi, jár is neki a kényeztetés a hétvégén. Az ikre könnyed stílusával, humorával a péntek motorja lesz, felvidítja még a legelcsigázottabb barátját is. A rák 100%-ig átadja magát a hétvégi pihenésnek, leginkább egy csendes, meghitt családi vacsorának örülne. Az oroszlán ma jó formában van, és ezt mások is észreveszik. Van benne egy kis extra magabiztosság, ami segít abban, hogy megvalósítsa, amit eltervezett. A szűz minden nyitott ügyet precízen lezárt, így feszültségmentesen és tiszta fejjel adhatja át magát a hétvégének. A mérleg számára a péntek este a romantikájé és a harmonikus kapcsolódásoké, így szervezzen közös programot a párjával. A Skorpió belső energiái lenyűgöző vonzerőt kölcsönöznek önnek, ami csodákra lehet képes a társasági életben. A nyilas egy hirtelen ötlettől vezérelve spontán kirándulást szervezhet a hétvégére, ami felejthetetlen pillanatokat tartogat. A bak végre elengedheti a szigorúságot és átadhatja magát a jól megérdemelt, kötetlen kikapcsolódásnak. A vízöntő izgalmas közösségi eseményen vehet részt, ahol teljesen új gondolkodású emberekkel cserélhet eszmét, remek hangulatban telik a nap. A halak leginkább a természet lágyölén, akár egy csendes vízparton találja meg a teljes lelki békéjét, úgyhogy ilyen programot keressen.
1: Sunshine FM asztrológia.

További vidám rádiózás mindenkinek. Hello Sunshine FM, a jó zenék közt, most pedig egy jó kis filmet hoztunk nektek, amelyet akár a hosszú hétvége alatt is megnézhettek, hiszen most csütörtöktől Jason Statham vadi új akciófilmje, a Zendülés megérkezett a hazai mozikba is. Szóval másfél órányi tömény akció, kedvenc kopasz megmentőnk kell, aki most Cole Reed-et alakítja, korábban a különleges erőknél, majd a londoni rendőrségnél szolgált. Jelenleg pedig magánbiztonsági szakemberként dolgozik, miután milliárdos főnökét a szeme láttára gyilkolják meg, és megpróbálják rákenni a bűntényt, kénytelen lesz menekülni. Felszáll egy teherhajóra, ahol egy személyes bosszú hadjáratot indít a valódi elkövetők ellen, és közben egy nemzetközi összeesküvésre is bukkan. Ez tehát az új Jason Statham film. A műfaj szerelmeseinek egész biztos, ez is remek szórakozást fog nyújtani. I had a

A hosszú hétvége a Sunshine-nal teljes, és zenés. Mi a következő órában is kiválogatjuk neked a legjobbakat. Na, de nem csak a zenékből, hanem a környék programjaiból is. Na, hogy ma is megnéztem, hogy ki lesz a sztár fellépője a Debreceni Virág Karnevál rendezvény sorozatnak. Ma augusztus 21-én este fellép majd Horváth Tamás, este 9:30-tól a Kossuth téren. Most pedig még jön a hírekig az óra búcsú zenéje, aztán várlak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszüntették a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az aranykonvoj ügyben. Elindult az egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről. Komoly változások jöhetnek a PET palackok újrahasznosításában. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemi felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szervez. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A hatóság zöld állítások miatt indított eljárást a legnagyobb gyártók ellen, és bár jogsértést végül nem állapított meg, a cégek átfogó fogyasztói edukációs kampányokat vállaltak. A jogszabályok értelmében a forgalomba kerülő műanyag palackoknak már most is legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk. Sűrített járatokkal és összehangolt éjszakai menetrenddel segíti a debreceni virágkarnevára látogatók utazását a MÁV csoport. Augusztus 19-e és 22-e között a nagy koncertek után az utolsó vonatok a megszokottnál később 23 óra 20 és 23 óra 30 között indulnak Debrecenből Nyíregyházára, Mátészalka, Tiszafüred és Püspökladány felé is. Azokra a településekre, ahová a vasút nem vezet, 23 óra 20-kor mentesítő autóbuszokat indít a közlekedés. A debreceni északnyugati gazdasági övezet megnövekedett utazási igényei miatt augusztus 24-től hétfőtől módosul a 70-es vonalcsoport menetrendje. A változás a 71-es, a 71-ás, a 71-h-s, a 72-es és a 73-as autóbuszokat érinti. A DKV üzem kezdettől finomítja a járatok indulási időpontjait a műszakváltásokhoz és a terület hatékonyabb kiszolgálásához igazodva. A Lakmusz információi szerint már 4 milliárd forintot utaltak vissza a Nemzeti Kulturális Alap azon támogatottjai, akik korábban a vitatott 17 milliárdos keretből kaptak pénzt. A visszafizetők listáján a Debreceni Café Egyesület is szerepel, amely 28 millió forintot adott vissza az államnak. A civil szervezet a támogatást eredetileg közösségépítő programokra kapta, az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Augusztus 18-a és 23-a között rendezi az 5-ös DSE Hajdú-Bihar megye földrajzilag legkiterjedtebb hatáskörű sportrendezvényét, az 5-ös kupa nemzetközi röplabda tornát immár 30. alkalommal. A strand röplabda meccsek után a hétvége a terem röplabdáról szól. A fiúknál 8 magyar csapat nevezett, közülük a Deac már nyert 5-ös kupát, a Tiszaújváros amatőr diák olimpiai címmel büszkelkedhet, a Dunakanyar együttesének pedig nagy tervei vannak. A többi csapat Hajdú-Biharból kerül ki. A lányoknál 24 együttes nevezett, az elmúlt évek kupagyőztesei mind itt lesznek. A 2025-ben győztes Kassa, a 2024-ben veretlen Eperjes, a 2023-as bajnok Máltai Phoenix Volleyball Klub, valamint a 2022-ben és 21-ben kupagyőztes 5-ös DSE mellett ismét szerencsét próbál a korábbi győztes Kikinda is. A csoport küzdelmekre augusztus 21-én Derecskén a sportcsarnokban, illetve Debrecenben a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumban, a Tóth Árpád gimnáziumban és a DSC kereskedelmi és vendéglátóipari technikumban kerül sor, a döntőket vasárnap rendezik. Elkészült a Jégkorong Erste Liga alapszakaszának menetrendje. A 2026-27-es szezon küzdelmei szeptember 18-án pénteken rajtolnak. A Deac az SC Csíkszereda ellen kezd hazai pályán. Az alapszakaszban mindenki négyszer találkozik, vagyis összesen 180 mérkőzést rendeznek. Az új idényben a megszokott pénteki és vasárnapi játéknapok mellett csütörtökönként is lesznek mérkőzések, összesen 9 alkalommal. Az első keleti dervire, vagyis a DVTK és a Deac rangadójára október 4-én kerül sor. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. További szép napot!
2: Pénteken térségünkben még számíthatunk napsütésre, máshol gyakrabban alakulhatnak ki fátyol és gomoly felhők, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős széllökések. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27, de egyes térségekben 38 fokra is van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát bekövetkezett, amit vártunk, a 20. helyi felvonulás. Azt szeretném mondani, hogy a nagyállomástól egészen a nagyerdei stadionig ketté van vágva a város, tehát ilyen menekülő utat, tehát keresztezni nem lehet a Virágkarnevál útvonalát, a rendőrség lezárta. Az egyik alternatíva az, hogy a Szoboszlói út, István út, Gázvezeték utcán tudunk átjutni a város másik oldalára, illetve a Biogálnál a Pallagi úton tudjuk megtenni, igaz, egy kicsit a földutas, vagy a négyes számú főútvonalon, tehát nincs arra lehetőség, hogy keresztezzük a karnevál útvonalát. A Virágkarnevállal kapcsolatban ezt szeretném elmondani, illetve még megvannak ezek a továbbra is a standard feltúrások a Kossuth után, és ezekre vigyázzunk, illetve óriási forgalom van, tehát nagyon figyeljünk egymásra, hogy ne okozzunk egymásnak balesetet, ehhez tart kívánok én kitartást.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb sertéstelepen mutatták ki az afrikai sertéspestist Magyarországon. Már a Bükki borvidéken is kimutatták a szülő aranyszínű sárgaságát. Ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását a gyerekek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Elborzasztó állapotokat és rendszer szintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány, a gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek, Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrt el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. Újabb sertéstelepen mutatták ki az afrikai sertéspestist Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma a Baranya vármegyei Kölkeden igazolta a fertőzést, miután az állatok étvágytalanná váltak és elhullottak. Az országos főállatorvos elrendelte a 27 állatot számláló gazdaság lezárását és az állomány felszámolását. A hatóság felhívta a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú betartására, mivel a térség vaddisznó állománya jelentősen fertőzött. Már a Bükki borvidéken is kimutatta a szülő aranyszínű sárgaságát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, így az utolsó fertőzésmentes területtel mind a 22 hazai borvidékre kiterjedt a kor. A Mályi, Miskolc és Tiboldaróc határában vett minták alapján a hatóság zárlati intézkedéseket rendelt el, és megkezdte a fertőzött tőkék megsemmisítését. A Nébik kiemelte, a szülőágazat védelme érdekében elengedhetetlen a tüneteket mutató tőkék azonnali bejelentése, valamint a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni védekezés. Hajdúviharban is lehet jelentkezni a kórházban hagyott csecsemők gondozását segítő érintők elnevezésű országos önkéntes programra. A kezdeményezés célja, hogy a korai fejlődéshez elengedhetetlen emberi érintést és a figyelmet megkapják a születésük után a kórházban maradt kisbabák. A térségben a Debreceni Gyermekgyógyászati és Szülészeti Klinikákra, Kenézi Gyula kampuszra, valamint a Berettyóújfalui Gróf Tisza István kórházba keresnek segítőket. A jelentkezési időszak augusztus 19-én indult az érintők online felületén, ahol hosszabb távú felelős vállalásokat várnak a szervezők. Új bérlakás rendelettel helyezi új alapokra az önkormányzati lakhatási rendszer Debrecen városa. Az október 1-én hatályba lépő szabályozás értelmében 200 bérlakást biztosítanak szociális alapon, a pályázatok elbírálásánál pedig megszűnik a licit. A lakbér kategóriák igazodnak az új lakás törvényekhez. A lakbérek 15%-kal emelkedtek, ám az önkormányzati díjak így is 70%-kal elmaradnak a piaci áraktól. Az önkormányzat a meglévő bérlők védelmét is garantálja, a szerződések 5 évvel meghosszabbíthatók.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: A 93.5 Sunshine FM Debrecen ma is megtesz mindent azért, hogy pörögjön a napod és a munkaidőd. Az utólevőket folyamatosan segítjük hasznos hírekkel, jó tanácsokkal, érdemes velem rádiózni ebben az órában is.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallasz.

0: remélem a továbbiakban is velünk rádiózol ezen a négy napos hosszú hétvégén, ami hát Magyarországon a naptár szerencsés állásából és a pihenőnap áthelyezési rendszerből, hétköznapi nevén a ledolgozó szombatokból születik, és hát komoly hatással van, valljuk be, a turizmusra, meg a gazdaságra is egy ilyen négy napos hosszú hétvége, ugyanis a belföldi szállodák ilyenkor megtelnek. A boltok zárvatartása miatt az ünnepnapokon a családok gyakrabb már ugye napokkal korábban bevásárlási rohamot indítanak, indokolatlan mennyiségben és indokolatlan összegben vásárolnak, felhalmoznak ilyenkor dolgokat. Na de ebben az évben lesz ezen kívül majd még egy négy napos pihenő, hosszú hétvége, ugyebár majd karácsonykor. Na de mi már is folytatjuk a legjobb zenékkel, de csak miután meghallgattuk a ma reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Most legalább felsóhajthatnak egy hangyányit, hogy nem mondom azt, hogy nagy eső, de legalább a mai locsolás vagy ilyesmi, az ki van váltva, az ilyen kerti növényeknél és paradicsom, paprika, bármi, amit esetleg öntünk.
3: Vagy ugye a dudva, mert ugye abból van bőven.
2: Na az most lesz, most megint beindul, és ezt nem értem, hogy van az, hogy a...
3: Ha esik, ha nem esik, az nő.
2: Nem, de két nap alatt az összes fű egy ilyen nem is tudom, két méteres területen kiszáradt, mert mikor romoljon el a locsoló, amikor nem vagy otthon. Na nyilván ott kiszáradt, de a talpas muhar, az tartja
3: a
2: magát.
3: A kövérke, ugye, az minden onnan előjön.
2: Ami nagyon egészséges állítólag, vagy mi ez, porcsin, vagy mi a...
3: Porcsin, vagy valami ilyesmi.
2: Na hát abból salátát kell csinálni, olívaolajjal, meg citrommal.
3: Igen, erről beszéltünk. De évek óta nem merjük kipróbálni.
2: Én már kipróbáltam, nem jött be. De állítólag jó, mert tele van omega 3-mal. Úgyhogy most mindenki menjen ki, legelje, majd holnap rájövünk, hogy egyébként a talpas muhar is egy baromi jó növény, és abban a másodpercben kiderülne, hogy ebből meg lehetne élni, és tök jó gazdaság hatása lenne, na biztos lesz benne, hogy a talpas muhar is eltűnne.
3: Kiszáradna az is.
2: Szóval, micsoda, mostantól már fontos vagyok, akkor adjatok meg. De hát így
3: igen, kész. Az emberek elkezdik enni a parlokfűvet. Nézd meg, a parlokfű is kipusztult.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást

0: eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsd fel a hangszálaidat, mert augusztus 21-én este együtt énekli a fél ország a legnagyobb slágereket. Debrecen főterére, a Kossuth térre érkezik Horváth Tamás, aki garantáltan elhozza a legforróbb ritmusokat és a legmélyebb érzelmeket. Ha szeretnél egy igazi teltházas hangulatú, ingyenes szuperkoncerten csápolni, este 9:30-kor irány Debrecen. Nyíregyháza legmagasabb, legfiatalabb és legszebb hangjai csapnak a húrok közé augusztus 22-én este 10-kor a Vidor kertben. A Móri Zsigmond Színház három népszerű színésze a három tenor formációval garantáltan megrepeszti a rekeszizmokat és a magas C-ket a Sunshine FM kis színpadon. A belépés ingyenes, úgyhogy gyertek és a segítségetekkel öntözzük meg tapssal az éjszakába nyúló bulit.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást

0: tiltolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félszül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Let me tell you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. Magyar Péter bejelentette, hogy ismét országjárásra indul. Reagált az iváncsai akkumulátorgyár a 100 milliós munkavédelmi bírságra. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Augusztus 20-ai hatállyal lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi építési és közlekedési miniszter, döntését 3 fő okkal indokolta: a Fidesz választási vereségéből fakadó személyes és politikai felelősségvállalással, a Tisza párt által képviselt politikai irányvonallal, valamint a Fidesz érdemi megújulásának szükségességével. A politikus hangsúlyozta, 25 éves parlamenti pályafutását zárja most le, és átadja a lehetőséget utódjára. Közleményben reagált az SK-ban iváncsai akkumulátorgyára arra a 100 millió forintos munkavédelmi bírságra, amelyet a hatóságok a dolgozók veszélyeztetése és a mérések elmaradása miatt szabtak ki. A vállalat sajnálatát fejezte ki az esetleges aggodalmak miatt, és jelezte, hogy a vizsgálatot követően azonnal felülvizsgálták, valamint megerősítették a biztonsági és védőfelszerelési gyakorlataikat. A cég hangsúlyozta, hogy a jövőben is szorosan és átláthatóan együttműködik az illetékes hatóságok a hasonló esetek megelőzése érdekében. Magyar Péter a Tisza-szigetek találkozóján bejelentette, hogy ismét országjárásra indul, és nyilvánossá tette a 16 állomásból álló listát. A sorozat Dunaújvárosban indul, és többek között Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen, valamint Szombathely érintésével végül Budapesten zárul. A pontos menetrend még nem ismert, de augusztus végétől a kormány miniszterei is csatlakoznak a helyszíni találkozókhoz. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. A bejelentett Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezéssel a politikusok a szekértábor logikán és a pártpolitikán felülemelkedve szeretnének találkozókat, valamint kultúrát és építővitákat szervezni. Navracsics Tibor hangsúlyozta, a két oldal végzetes szembenállása helyett egyenes útra és egy otthonos, élhető Magyarország megteremtésére van szükség. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából hivatalos levélben hívta meg Kijevbe Magyar Péter miniszterelnököt. Az ukrán államfő a nyílt és konstruktív együttműködés erősítését sürgeti. Emellett megköszönte Magyarországnak a szuverenitásuk támogatását és a humanitárius segítséget. A két vezető kétoldalú találkozója már hónapok óta napirenden van, ám a helyszín kérdésében eddig nem született végleges megállapodás. Lövések dördültek, és több rendőrautó is összetört Veszprém vármegyében, amikor egy ittasnak tűnő sofőr menekülni próbált a hatóságok elől. A 71-es főúton megállított autós Tihany felé hajtott tovább, ahol a kerékpárútra kanyarodva megpróbálta elütni a rendőröket, akik ekkora jármű kerekeire lőttek. A sofőr a kilőtt kerékkel több szolgálati autónak ütközve haladt tovább Balatonfüredig, ahol végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg. Az akcióban 4 rendőr könnyebben megsérült.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: javában a hosszú hétvégében. 2 óra után járunk 4 perccel, Mariannának pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. Hello mindenkinek a stúdióban, Kondor Roland. A következő 4 órában hozom majd a kiváló zenéket, játszunk is majd, és hozom a programötleteket. Kezdünk elsőként Olivia Dean-nel, jön a Man I Need.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Több mint 30 fokban játszom a kiváló zenéket a péntek délutánunkban. Ez volt Kygo, Griffin és Khalid 3-asra, a Save My Love. Most pedig sikernaptározzunk, mert képzeljétek, ma kockázatnap van. Ilyenkor nem az a lényeg, hogy mindentől megijedjünk, hanem hogy jobban figyeljünk a döntéseinkre. Ma érdemes kerülni a hirtelen ígéreteket, a kapkodást és azokat a helyzeteket, amelyekben nem látunk tisztán. Ha valami túl jónak tűnik, vagy bizonytalan érzésünk van vele kapcsolatban, inkább gondoljuk át még egyszer. A kockázatnap üzenete egyszerű. Ma az óvatosság nem gyengeség, hanem józan döntés. Ezek így a mai napra a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Kiváló zenékkel pedig pörgetem a délutánunkat, hamarosan majd hozom a friss útinfókat is, de hogyha bármi anomáliát látsz, akkor köszönöm szépen, ha segítesz itt.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Szerintem a kezdetektől csak kicsoltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán megkezdődtek a lezárások a Kossuth téren. Bajtain tilos táblák figyelmeztetik a rollereseket, valamint a kerékpárosokat a tér több pontján is. A sétáló utca egyes részeit pedig kordonokkal is lezárták. Nagyon fontos, hogy időközönként akár majd az autós forgalmat is korlátozhatják. Szintén Nyíregyházán szennyvízhálózat bővítési munkátokat végeznek a Gím utcában, emiatt útszűkületre kell készülni. A 35-ösön Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, emiatt a 65-ös és 66-os kilométernél útszűkület mellett autózhatunk. Debrecen belterületén pedig a 48-ason az 1-es kilométernél építési munka miatt irányonként csak egy-egy sáv járható. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Sunshine délután, amikor csak a jó leső zaj számít.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszél sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Zenét hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is, a zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Lucas Graham-mel andalogtunk is a Seven Years című zenéjével. Na, mely az élet múlásáról, a felnőtté válásról, az álmokról is arról szól, hogy hogyan változnak meg az ember céljai, valamint a kapcsolatai az évek során. Ezzel andalogtunk itt a péntek délutánunkban a Sunshine FM-en. És nagyon fontos, hogy ma tartják a nyár utolsó ingyenes zumba foglalkozását Nyíregyházán, Sóstón. A sóstói fittesték programján este 6 és 7 óra között várják majd a mozogni vágyókat a sóstói túl, valamint a sóstói piac közötti zöld területen. A szabadtéri zumbák egyébként olyan emberek is, mint én, kezdők is részt vehetnek rajta, valamint már haladók számára is egyaránt ingyenesen látogatható. Így érdemes akár a ma estét egy kicsit mozgással tölteni majd. További infók a sunshine.hu-n. 3 óra után pedig kódjáték jön, az óránkat pedig Jennifer Lopez-zel zárjuk, jön a David Guettával közös Semi Tonight, Sunshine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Január 1-től tilos lesz a vadállatok cirkuszi bemutatása. Új uniós rendelet szabályozza a csomagolóanyagok használatát. Megy a vita Debrecenben a civil szervezeteknek kiosztott közpénzek miatt. Új bérlakás rendelettel helyezi új alapokra az önkormányzati lakhatási rendszer Debrecen. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új uniós rendelet szabályozza a csomagolóanyagok használatát, amelynek fő célja a túlméretezett csomagolások visszaszorítása és a környezetterhelés csökkentése. A 18 hónapos átmeneti időszak lezárultával a gyártóknak és az e-kereskedőknek törekedniük kell a kompakt méretű, homogén és könnyen újrahasznosítható anyagok használatára. A szabályozás az élelmiszeriparra is kiterjed, korlátozva a szervezetben felhalmozódó vegyszerek alkalmazását. A kereskedőkre vonatkozó legerőteljesebb intézkedések 2030-tól lépnek majd életbe. Megjelent a magyar közlönyben a rendelet, amely alapján 2027. január 1-től tilos lesz a vadállatok cirkuszi bemutatása, betanítása és szerepeltetése. A tiltás mintegy 20 emlős fajra, 4 madár kategóriára és egyes hüllőkre terjed ki. Kivételt képeznek a háziasított állatok, mint a ló, a kutya vagy a macska. Az érintett egyedeket a társulatok megtarthatják életük végéig, de az előadásokon már nem léphetnek fel. Az etikai és állatvédelmi indoklással elfogadott jogszabálya felelős állattartást és a vadállatok védelmét szolgálja. Nyilvánossá tette a miniszterelnökség a civil szervezeteknek kiosztott közpénzek interaktív térképét, amire reagálva Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő fideszes álcivileket és burkolt kampánytámogatásokat emlegetett. Állítása szerint Debrecenben több mint 1,6 milliárd forint oszlott meg a szervezetek között, és az a Mi Pallagunk Egyesületen keresztül jutott pénz a Barcsa Lajos alpolgármester kampányára is. Barcsa Lajos határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy a kérdéses egyesület rendezvényén csupán magánemberként focizni vett részt, politikai beszéd vagy kampánytevékenység nélkül. Új bérlakás rendelettel helyezi új alapokra az önkormányzati lakhatási rendszer Debrecen városa. Az október 1-én hatályba lépő szabályozás értelmében 200 bérlakást biztosítanak szociális alapon, a pályázatok elbírálásánál pedig megszűnik a licit. A lakbér kategóriák igazodnak az új lakástörvényekhez. A lakbérek 15%-kal emelkedtek, ám az önkormányzati díjak így is 70%-kal elmaradnak a piaci áraktól. Az önkormányzat a meglévő bérlők védelmét is garantálja, a szerződések 5 évvel meghosszabbíthatók. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben. A Honren Ökológiai Kutatóközpont szakértője szerint a lakó környezetben kialakuló pangóvizek és a kerti öntözés a csapadékszegény időszakokban is biztosítják a tenyészőhelyeket. Hazánkban jelenleg 50 őshonos és 30 idegen honos csípőszúnyogfaj él. Utóbbiak emberi vér iránti preferenciájuk miatt kiemeltek, de kórokozót még nem mutatta ki a hazai példányokból.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
3: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes és klassz hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. 3 óra után járunk már 4 perccel. Pörög tovább a pinteki Sunshine délután. Ebben a jó időben hozom a jó kis zenéket, és mindjárt játszunk is majd. Kezdünk elsőként a Turn the Lights Off-fal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Imádjuk Bibilex a hangját, ez volt a Faithless a közös New Legion a Sunshine Erotemban itt a péntekünkben is. Egy jó játékkal szerintem folytathatjuk, ebben mindenki egyetért. A mai nyerőszám a 21-es, a telefonszámodban valahol ott lapul a 21-es, akár a legelején, közepén vagy a végén, akkor semmiképp se haboz. Küldd el most SMS-en Viberen a kódjáték szót 0620 316 3000. Sok sikert kívánok neked. Hozzam majd a további jó programokat, mindjárt horoszkóppal folytatjuk, és az óra végén pedig sorsolom majd. A következő percekben pedig a Fall of the Flow-val folytatjuk, akik majd Nyíregyházán a Vidor Fesztiválon is fellépnek, ez már a Maradok

0: távol.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltatok kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kos ahelyett, hogy élvezni a hosszú hétvégét a befejezetlen feladatain rágódik, sőt, még az is lehet, hogy a mai napot munkával tölti. A bika elégedetten tekint vissza erre a hétre, és a megszerzett sikerek után úgy érzi, jár is neki a kényeztetés a hétvégén. Az ikre könnyed stílusával, humorával a péntek motorja lesz, felvidítja még a legelcsigázottabb barátját is. A rák 100%-ig átadja magát a hétvégi pihenésnek, leginkább egy csendes, meghitt családi vacsorának örülne. Az oroszlán ma jó formában van, és ezt mások is észreveszik. Van benne egy kis extra magabiztosság, ami segít abban, hogy megvalósítsa, amit eltervezett. A szűz minden nyitott ügyet precízen lezárt, így feszültségmentesen és tiszta fejjel adhatja át magát a hétvégének. A mérleg számára a péntek este a romantikájé és a harmonikus kapcsolódásoké, így szerveznek közös programot a párjával. A Skorpió belső energiái lenyűgöző vonzerőt kölcsönöznek önnek, ami csodákra lehet képes a társasági életben. A nyilas egy hirtelen ötlettől vezérelve spontán kirándulást szervezhet a hétvégére, ami felejthetetlen pillanatokat tartogat. A bak végre elengedheti a szigorúságot, és átadhatja magát a jól megérdemelt, kötetlen kikapcsolódásnak. A vízöntő izgalmas közösségi eseményen vehet részt, ahol teljesen új gondolkodású emberekkel cserélhet eszmét, remek hangulatban telik a nap. A halak leginkább a természet lágyölén, akár egy csendes vízparton találja meg a teljes lelki békéjét, úgyhogy ilyen programot keressen.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

legyünk szerencsések, Erolinek kelt Loja Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól itt a péntek délutánunkban, hamarosan majd friss út információkkal is folytatjuk, de hogyha bármi anomáliát látsz, akkor nagyon köszönöm a megosztott velem, én pedig majd mondom a többi hallgatónak 0620 316 3000. Gyorsan lezárjuk a mai kódjátékunkat így pénteken is, ugye a 21-es volt a nyerőszám, köszönöm szépen, hogy így hiába a hosszú hétvége, de ennyire aktívak vagytok és folyamatosan játszottok velem napról napra. Nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertessünk, és Angélának pedig gratulálunk, az Oszis Burger Sense menüje így péntek délután az övé. Jó étvágyat, jövő héten hétfőn pedig pörög majd tovább a játék. Azariával pedig zárjuk az óránkat. Itt a nagy kedvencünk, ez a Formuc. Köszönöm szépen, hogy ma is együtt rádiózunk egészen este 6-ig itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bipatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bipatika, a gondoskodó választás.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, folyamatos haladással kell számolni, parkolásért nem kell fizetni, ugyanis munka szüneti napnak minősül. Viszont a szabályok betartására törekedjenek, tilosban ne parkoljanak, rengeteg útépítési munkaterület van, illetve helyreállítási munkaterület, ami további forgalomkorlátozást eredményez, és hétfőn majd folytatódnak a munkálatok. Nagyobb forgalommal kell számolni elsősorban az M3-as autópályán és a 4-es főútvonalon, de jelentősen le van terhelve a 471-es, illetve a 49-es számú főútvonal. Vidéki viszonylatban is több helyen helyreállításokat végeznek, több településen útépítési munkálatok, amik határidősök, augusztus 28-ára be is fejezik, és több helyen kell még mindig számítani, tereléssel, forgalomkorlátozással, lakotterten kívül, ilyen a 49-11-es főútvonal, Nagykálló és Nyíregyháza között. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Interaktív térképen tették közé az elmúlt 5 év állami civil támogatásait. Létezik a Fidesz belső bizalmas kérdőíve. Egyre inkább kitolódik a családalapítás és terjed a gyermektelenség. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Interaktív térképen tette közé a miniszterelnökség az elmúlt 5 év állami civil támogatásait az átláthatóság jegyében. Bárki ellenőrizheti, hogy 2022 és 26 között a csaknem 400 milliárd forintos keretből mely szervezetek részesültek a különböző civil alapokból és központi forrásokból. A kormány tájékoztatása szerint a vizsgálatok és a bejelentések arra utalnak, hogy korábban aránytalanul sok forrás juthatott kormánypárti kapcsolatokkal rendelkező csoportokhoz. A nyilvánossá tett adatbázis célja a transzparencia biztosítása és a valós értékteremtő civilek támogatása. Valósnak nevezte és megerősítette a Fidesz belső bizalmas kérdőívének létezését Havasi Bertalan, amelyet maga is kitöltött. A sajtófőnök őszinte szembenézésként jellemezte a felmérést, amelyben az áprilisi választási vereség okait és a tagszervezetek állapotát mérik fel. A kérdőívben a párt jövőjére vonatkozóan olyan lehetőségek is szerepelnek, mint a Fidesz esetleges felszámolása és egy új konzervatív párt létrehozása. A tagságnak emellett a belső kommunikációról, a választandó ellenzéki stratégiáról és a vezető politikusok alkalmasságáról is véleményt kell mondania. Egyre inkább kitolódik a családalapítás és terjed a gyermektelenség a fejlett világban, ám a magyar mutatók bizonyos területeken mérsékeltebbek a nemzetközi átlagnál. Az Ökonomus elemzése szerint a jelenség hátterében a digitális életmód, a párkeresés átalakulása és a lakhatási nehézségek állnak. Magyarországon a gyermektelen párok száma 2006 és 25 között 19%-kal nőtt. A házasság kötések terén ugyanakkor az OECD rangsor élmezőnyébe tartozunk, valószínűleg azért, mert a demográfiai kihívások kezelését a hazai családtámogatási és otthonteremtési rendszer is ösztönzi. 3 soron következő bajnoki mérkőzésre tiltotta el az MLS fegyelmi bizottsága Batik Bencét, a DVSC védőjét. A labdarúgó a Nyíregyháza elleni rangadón követte el a fegyelmi vétséget, amikor könyökkel eltalálta a vendégek játékosát, Temesvári Attilát. Ugyanezen a tárgyaláson a szövetség fegyelmi testülete a Nyíregyháza Spartacus FC-re is súlyos szankciókat szabott ki a szurkolók rasszista és megbotránkoztató bekiabálásai miatt. A nyíregyházi városi stadion B1 és B2 szektorait lezárják egy hazai bajnokira. Emellett a korábbi próbaidő alatt megismételt vétség miatt egy korábban felfüggesztett szektorbezárást is érvényesítenek a teljes B-szektorra. A debreceni északnyugati gazdasági övezet megnövekedett utazási igényei miatt augusztus 24-től hétfőtől módosul a 70-es vonalcsoport menetrendje. A változás a 71-es, a 71-ás, a 71-h-s, a 72-es és a 73-as autóbuszokat érinti. A DKV üzem kezdettől finomítja a járatok indulási időpontjait a műszakváltásokhoz és a terület hatékonyabb kiszolgálásához igazodva.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szó Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Csodaszép péntek délutánt kívánok mindenkinek, rajtolunk is 4 múlt már 4 perccel, a Talk to You-val indítjuk az óránkat, amely arról szól, amikor két ember között olyan vonzalom van és kapcsolat, amelyre mindketten vágynak, és alig várják már, hogy együtt leérjék az életüket. Ezzel kezdünk már is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Daft Punk és Pharrell Williams párosa, ez volt a Get Lucky a péntek délutánunkban a Sunshine FM-en, és 1000 program közül válogathatunk a hosszú hétvégében is. Ugye Nyíregyházán elrajtolt a Vidor Fesztivál, ma például a Kossuth téri nagyszínpadon este 19 óra 30-kor jön majd a Vidor 25 Nyíregyházi Csillagok jubileumi gála műsora, de 22 órától majd a Vidor kertben a Sunshine FM kis színpadon Imago Mundi is fellép majd, ezt követően pedig DJ Németi pörgeti a lemezeket. Debrecenben pedig ugye javában zajlik a debreceni virágkarnevel, és este 21 órakor pedig a Kossuth téren a Follow the Flow ad nagy koncertet. További infók és egyéb programok pedig a sunshine.hu-n is megtalálhatók. Mindjárt útinfók jönnek, ha bármi infód lenne, akkor várom 20-as 3-16-3000. Lost Frequencies, The Feeling, ezzel megyünk tovább.

0: Stáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán megkezdődtek a lezárások a Kossuth téren. Bajtain tilos táblák figyelmeztetik a rolleresseket, valamint a kerékpárosokat a tér több pontján is. A sétáló utca egyes részeit pedig kordonokkal is lezárták. Nagyon fontos, hogy időközönként akár majd az autós forgalmat is korlátozhatják. Szintén Nyíregyházán szennyvízhálózat bővítési munkátokat végeznek a Gím utcában, emiatt útszűkületre kell készülni. A 35-ösön Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, emiatt a 65-ös és 66-os kilométernél útszűkület mellett autózhatunk. Debrecen belterületén pedig a 48-ason az 1-es kilométernél építési munka miatt irányonként csak egy-egy sáv járható. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Billie Eilish, Birds of Feather a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és nagyon fontos, drága hallgatók, hogy jövő héten még a régiónkban megtalálható a Sunshine Valent Auto, bárhol felbukkanhat, így mindenképp érdemes lefotózni, és a QR kód segítségével pedig feltölteni a weblapunkra, hiszen jövő héten majd sorsolás lesz, a nyeremény nem más, mint a Hotel Aurum jóvoltából egy wellness hétvége, egy egész hétvégés tervezetéssel egybekötve. További infók a sunshine.hu, valamint a Facebookon ezzel a játékunkkal kapcsolatban is megtalálhatók. Tehát vadászatra fel, valamint az ilyen józanékre, de se zárjuk az óránkat. Itt a Young Fly-jal között.

0: kockán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Augusztus 24-én utalják az új iskola kezdési támogatás első részletét. Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában. Új bérlakás rendelettel helyezi új alapokra az önkormányzati lakhatási rendszer Debrecen. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új bérlakás rendelettel helyezi új alapokra az önkormányzati lakhatási rendszer Debrecen városa. Az október 1-én hatályba lépő szabályozás értelmében 200 bérlakást biztosítanak szociális alapon, a pályázatok elbírálásánál pedig megszűnik a licit. A lakbér kategóriák igazodnak az új lakástörvényekhez. A lakbérek 15%-kal emelkedtek, ám az önkormányzati díjak így is 70%-kal elmaradnak a piaci áraktól. Az önkormányzat a meglévő bérlők védelmét is garantálja, a szerződések 5 évvel meghosszabbíthatók. Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában. 2027. január 1-jéig teljesen átvilágítják és új alapokra helyezik a határon túli magyarok támogatási rendszerét, vázolta Kolozsváron Kollai István helyettes államtitkár. A cél nem a támogatások leépítése, hanem a felülvizsgálat és a racionalizálás, amelynek során kiszűrik a személyi érdekeket és a biznisz gyanús elemeket. A kiemelt területek között a gyereksportot és a tehetséggondozást említette, valamint biztosította a jelenlévőket arról, hogy a szerzett jogok, így a kettős állampolgárság és a szavazati jog változatlanul megmaradnak. Augusztus 24-én utalják az új iskola kezdési támogatás első 50 000 forintos részletét a jogosult családoknak. Az államkincstár tájékoztatása szerint a juttatásban 293.700 család részesül, több mint 403.000 gyermek után. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a regisztrált egyszülős családok kapják meg, akik novemberig további 50 000 forint értékű utalványra is jogosultak lesznek. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a szeptemberi családi pótlékot ugyancsak augusztus 24-én fizetik ki. Nyilvánosságra hozta a miniszterelnökség a 2022 és 2026 közötti állami civil támogatások interaktív térképét. Hajdú-Bihar vármegyében a Gút-Keled Egyesület kapta a legtöbb forrást, több mint 561 millió forintot, közel 298 millió forint jutott a Verecke Alapítványnak, emellett 100 millió forint feletti támogatásban részesült a Jövőkép Alapítvány, a Zsindelyes Tanya Alapítvány, a József Fejlődéséért Alapítvány, a Jövőnk Közössége Egyesület, valamint a Civilek a Fiatalokért Egyesület is. Nyilvánossá tette a miniszterelnökség a civil szervezeteknek kiosztott közpénzek interaktív térképét, amire reagálva Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő fideszes álcivileket és burkolt kampánytámogatásokat emlegetett. Állítása szerint Debrecenben több mint 1,6 milliárd forint oszlott meg a szervezetek között, és az a Mi Pallagunk Egyesületen keresztül jutott pénz a Barcsa Lajos alpolgármester kampányára is. Barcsa Lajos határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy a kérdéses egyesület rendezvényén csupán magánemberként focizni vett részt, politikai beszéd vagy kampánytevékenység nélkül.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel. Kellemes, hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, a Sámueleket, valamint a Hajnánkat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Ebben az órában is kiváló zenékkel készültem. Olivia Dean-nel kezdünk, jön a So Easy.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zenék.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig az életbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: Sokan csak akkor gondolnak a biztosításra, amikor már megtörtént a baj. Ugyanakkor a biztosítások igénybevételének a célja a megelőzés és az anyagi biztonság megteremtése váratlan helyzetekben. Érdemes egy családi életciklust figyelembe venni, különösen a jelentős változások állnak be az életünkben. Például gyermeket vállalunk, 15-20 éves futamidőre lakáshitelt veszünk fel otthonteremtési céllel, munkahelyváltáson gondolkodunk, vagy éppen az életkorunk vagy egészségügyi állapotunk miatt úgy gondoljuk, hogy szükség lehet valamilyen védelemre. Egy jól megválasztott életbiztosítás egy esetleges tragédia bekövetkezésekor is biztosíthatja, hogy a család ne veszítse el a tetőt a feje felől, vagy egy ideiglenesen vagy véglegesen kieső bevétel ne okozzon anyagi bizonytalanságot a család talpra állásáig. A biztosítások káresemények esetén tudnak anyagi segítséget nyújtani, ha mégsem következnek be, akkor sem szabad felesleges kiadásként tekinteni rájuk, hiszen a káresemények kiszámíthatatlanok, bármikor megtörténhetnek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Románia irányába indulunk, ott pedig a mező közepére építettek egy elektromos töltőállomást. Egészen lenyűgöző a látvány.
5: És vannak tényleg ilyen érdekes történetek, hogy például olyan faluba, ahol szerintem így ránézésre laknak, vagy 300-an, a falu végén olyan játszótér, meg mindenféle van megépítve, hogy csak pislogtam, hogy azt a betyár is gyerek van egyébként a faluban, tehát tessék mondani, mert nagyon...
4: Nincs, de a 78 éves Jolika néni ott hintázik benne.
5: Volt már valaki, aki ott töltött bármit, és ezen az akkumulátor töltőberendezésen
4: nem, mert nem találtak oda.
5: De lehet, hogy úgy voltak vele, hogy a következő benzinkút vagy töltőhelység az nagyon messze van, és oda kellett egy, mert már nem bírták volna ki az autó. Nem olyan sűrű egyébként, teszem hozzá, Romániában, főleg nem az autópályán a benzinkút hálózat sem. Felmész az autópályára, mész 60-70 kilométert is, nem olyan sok autópályájuk van, de nagyon sokat kell menned, hogy egyáltalán találj benzinkút. Nekem nem sikerült, volt olyan, hogy le kellett hajtanom az autópályáról, bemenni egy kis faluba, ott megtankoltam és visszajöttem, mert egyébként nem volt.
4: Egyébként 36,5 millió forintnak megfelelő, tehát magyar forintba kerül, vagy került hát Romániában, és igen, lejben szeretnéd, várjál, mindjárt átváltom neked.
5: Hát az most 72 forint.
4: Igen, amúgy 100 ezer eurót írnak, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy na most sokan egyébként ezen röhögnek, meg ugye az internet is felkapta, hogy a semmi közepén Romániában van egy ilyen elektromos töltőállomás 4 parkolóhelyjel. A polgármester azt mondja, nem érdemes túl hamar ítélkezni. Amikor elkezdesz valamit, hát nem mindig tökéletes. Lehet mutogatni, de a kérdés az, hogy csinálunk-e valamit, vagy sem. Mi ez előbbit választottuk. Hát nem tudom, hogy ez mennyi idő kellett, hogy ezt a polgármester úr megírja.
5: Nem tudom, de hát ennyi alapon, akkor tényleg kezdjünk el mindent. És akkor leaszfaltoznak 2 métert, majd kiírod rá, hogy itt épül az új Hungaroring. Tehát így ez igazából valahol el kell kezdeni, nem?
4: Igen, ez legyen a mai nap gondolata és mondata, bármit, amit elrontottok a mai napban, akár a munkahelyen, vagy bárhol. Mondjátok azt, hogy nem mindig tökéletes. A kérdés az, hogy csinálunk-e valamit, vagy sem.
5: Igen, ez aranyos. De nem tudhatod, hogy ott éppen nem épül majd mellette valami nagy bevásárlóközpont, vagy valami, csak egyelőre arra még nincs pénz, de a töltőállomás az már megvan.
4: Hát nyilván úgy voltak vele, hogy gyorsan mire van pályázat. Oké, akkor itt a semmi közepén lesz egy töltőállomás. Mi van még? Bölcsöde? Tegyük mellé. Tegyük mellé
5: bölcsöde. Milyen praktikus, jönnek az anyukák reggel a bölcsödébe, tudnak tölteni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Halott pénz darabokra tört el a szívem, egy nagy klasszikus, és szinte a srácok egyébként ezzel a dallal robbantak be a rádiós pop piacon. Most viszont jön Kiskata, és ő is berobban a programajánlókkal. Szia!
3: Szia, Roli! Készítsd fel a hangszálaidat, mert augusztus 21-én este együtt énekli a fél ország a legnagyobb slágereket. Debrecen főterére, a Kossuth térre érkezik Horváth Tamás, aki garantáltan elhozza a legforróbb ritmusokat és a legmélyebb érzelmeket. Ha szeretnél egy igazi teltházas hangulatú, ingyenes szuperkoncerten csápolni, este 9:30-kor irány Debrecen. Nyíregyháza legmagasabb, legfiatalabb és legszebb hangjai csapnak a húrok közé augusztus 22-én este 10-kor a Vidor kertben. A Móricz Zsigmond Színház három népszerű színésze a három tenor formációval garantáltan megrepeszti a rekeszizmokat és a magas C-ket a Sunshine FM kis színpadon. A belépés ingyenes, úgyhogy gyertek és a segítségetekkel öntözzük meg tapssal az éjszakába nyúló bulit. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

Farouk Kupepa, az egy igazi nagy nyári klasszikus itt a kedvencek között a Sunshine FM-en. Köszönöm szépen, hogy ma is együtt rádióztunk. Viszont 6 órakor jönnek a legfontosabb hírek Marianna jóvoltából. Ezt követően pedig ma is elrajtól is elindul a 2 órás élő esti kívánság műsor. Norvi majd várja a zenei kéréseket, üzeneteket, de akár be is csöröghetsz majd hozzá. 0620-316-3000. Mi pedig majd holnap 2-kor a Sunshine Top 40 keretein belül találkozunk. Az óránkat pedig a Supergirl lezárom. Klassz hétvégét Kondor Roland elép. Ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Rengeteg szabálytalanságot tárt fel a 4IG átvilágítása. Jó híreket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök Paksról. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A 4IG nyerti átvilágítása nyomán a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, a rendőrséghez, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordul, mivel akár több ezer milliárd forintnyi közpénz visszaszerzése is a tét, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán közé tett összegzése szerint a korábbi konstrukcióban az állam gyakorlatilag pénzt biztosított egy magáncégnek ahhoz, hogy az megvásárolja az állami vagyont. A vizsgálatok célja a visszaélések feltárása és a vagyoni károk megtérítetése. Jó híreket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök Paksról, biztossá vált, hogy nem kell leállítani a még működő két turbinát a paksi atomerőműben, mivel a Duna vízszintjét sikerült a kritikus szint felett tartani. A vízügyi szakemberek és a honvédség gyors munkájának köszönhetően a vízben épülő fenékküszöb már 15 cm-es vízduzzasztást ért el. A tervek szerint legkésőbb vasárnap éjféltől megkezdődik a leállított blokkok ütemezett visszakapcsolása, így a jövő hét második felére az erőmű is ismét teljes kapacitással üzemelhet. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Nagy Ervin államtitkár tájékoztatása szerint az üzemben 65 munkavállaló egészségét kockáztatták a hiányos védőfelszerelések, a szabálytalan ruhatárolás és az elmaradt levegőszennyezettségi mérések miatt. Ráadásul 59 dolgozónál a határértéket meghaladó nikkel expozíciót mutattak ki, amit a cég nem jelentett be. A kormány leszögezte, a jövőben a lehető legszigorúbban ellenőrzik az összes akkumulátorgyár működését. Újabb fordulatot vett a szolnoki szeméthelyzet a lakossági felháborodás és az akadozó közszolgáltatás miatt. Gajdos László miniszter levélben szólította fel a MOHU-t a döntés felülvizsgálatára és a probléma azonnali megoldására. Györfi Mihály polgármester szerint mintegy 44 ezer ember hulladékszállítása került veszélybe, miután a szemét elszállítását a két poillerakó helyett Ceglédre irányították át. A MOHU az olcsóbb ceglédi díjjal indokolja a váltást, még az önkormányzati cégnél összefér. Érhetetlenségi kérdéseket vetett fel, de azonnali egyeztetést kezdeményezett. Nem valószínű a két számjegyű minimálbér emelés 2027-ben bruttó értékben, a vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége szerint. Perlusz László főtitkár rámutatott, bár a korábbi megállapodás 14%-os növekedést irányzott elő, a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt a 10%-os mérték sem reális. A munkavállalók nettó jövedelme ugyanakkor mégis érdemben nőhet, amennyiben a Tisza kormány beváltja a választási ígéretét és 15-ről 9%-ra csökkenti a minimálbér adóját a készülő adócsomagban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font folytatta a menetelést, így az árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 426 forintot. Az euró jegyzése szintén emelkedett, az ára már 365 forintot közelíti. A svájci frank lényegében stagnált az előző napok után, továbbra is megközelíti a 388 forintot, ahogyan az amerikai dollár sem mozdult el érdemben, és jelenleg kicsivel haladja meg a 314 forintot.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Szerződést kötött a Fátum Nyíregyháza az olasz Ilenia de Mangóval. A 23 éves center a pályafutása első éveiben szülőhazájában röplabdázott, minden 18 évesen az Egyesült Államok felé vette az irányt. Két egyetemen is megfordult, a tanulás mellett az Auburn Montgomery University és a Towson University együttesét erősítette. Mindkét együttesnél a konferenciája legjobbjai között teljesített. Második egyetemista idényében beválasztották a rájátszás első csapatába, végzős évében pedig övé volt volt a ligában a legjobb ütéshatékonyság, valamint az ötödik legtöbb blokkot jegyezte, amivel a konferencia második legjobb csapatába került. Az elmúlt idényben az azeri DH-vallét erősítette, rendkívül sikeres szezont zártak, az alapszakaszban csupán kétszer szenvedtek vereséget, a szezon végén pedig ezüstérmet szereztek. Elkészült a jégkorong Erste Liga alapszakaszának menetrendje. A 2026-27-es szezon küzdelmei szeptember 18-án pénteken rajtolnak. A Deac az SC Csíkszereda ellen kezd hazai pályán. Az alapszakaszban mindenki négyszer találkozik, vagyis összesen 180 mérkőzést rendeznek. Az új idényben a megszokott pénteki és vasárnapi játéknapok mellett csütörtökönként is lesznek mérkőzések, összesen 9 alkalommal. Az első keleti derbire, vagyis a DVTK és a Deac rangadójára október 4-én kerül sor. Elutazott a németországi Darmstadtba Újvári Zoltán, a Nyíregyházi Sportcentrum kerékpárosa a pénteken kezdődött BMX Freestyle Európa bajnokságon mutatja be tudását. Az EB 5. sportolónak kézműtétje után idén ez lesz az első versenye, így nem gondolkodik helyezésben. Célja, hogy hibátlan gyakorlatokat hajtson végre. Az Európa bajnokságon több mint 40-en állnak majd rajthoz, a verseny pénteken a selejtezőkkel kezdődött, a 12-es döntőt pedig vasárnap rendezik. Ezek voltak a sporthíreink itt a Sunshine FM-en, további információkért látogassanak el internetes oldalunkra is. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást!
2: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket! 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek! A stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Timin Palával. Itt van tőle a Dracula.
1: Indul egy új

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: lesz Animals, és ez volt önök a Heatwaves az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Zsófi üzenetével nyitom a mai estét, aki Milánnak üzeni, hogy ha valamit kívánhatnék, azt kívánnám, hogy még nagyon sok reggelt és estét töltsünk együtt. Nagyon hiányzol. Kérlek, siess haza. Aztán Robi, az édesanyját szeretné rajtam keresztül felköszönteni, méghozzá 65. születésnapja alkalmából. Nori pedig a férjének üzeni, hogy boldog évfordulót nekünk, lehet, hogy nem mindig tökéletes minden, de veled még a nehéz napoknak is van értelmük. Nagyon szeretlek, Zsolt. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban egy Siren, ez pedig az Azizám, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Hossz, és ez volt tőlük a Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Levente üzeni például a Petrának, hogy alig várom, hogy egyszer azt mondhassam a feleségem. Addig pedig minden nap hálás vagyok, hogy mellettem vagy. Fanni Marcinak üzeni, hogy boldog születésnapot, legyen egy csodálatos hétvégéd. Sári pedig Balázsnak szeretné üzeni, hogy te vagy az én nyugalmam a nagy rohanásban. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Katy Perry. Ez pedig a Last Friday Night. A 2 órás élő este.

0: 21 Pilots, és ez volt tőlük a Stressed Out az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy itt is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis javában zajlik a Kalevala sétány útburkolatának felújítása. Itt az arra lakókat arra kérik, hogy ne parkoljanak az érintett munkaterületen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis tart a felújítás, méghozzá a Schmidt Mihály utcán, itt a munkavégzés ideje alatt lehetőség szerint kerüljük azt az útszakaszt, és ne legyen rajta átmenő forgalom. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Böszörményi úton. Köszi szépen Attila az üzenetedet, és szintén erősebb a forgalom a Kishatár utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Imael Angel-el. Ez lesz a Moving to the Sun.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Jó híreket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök Paksról. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra. Újabb fordulatot vett a szolnoki szeméthelyzet. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jó híreket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök Paksról, biztossá vált, hogy nem kell leállítani a még működő két turbinát a paksi atomerőműben, mivel a Duna vízszintjét sikerült a kritikus szint felett tartani. A vízügyi szakemberek és a honvédség gyors munkájának köszönhetően a vízben épülő fenékküszöb már 15 cm-es vízduzzasztást ért el. A tervek szerint legkésőbb vasárnap éjféltől megkezdődik a leállított blokkok ütemezett visszakapcsolása, így a jövő hét második felére az erőmű ismét teljes kapacitással üzemelhet. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Nagy Ervin államtitkár tájékoztatása szerint az üzemben 65 munkavállaló egészségét kockáztatták a hiányos védőfelszerelések, a szabálytalan ruhatárolás és az elmaradt levegőszennyezettségi mérések miatt. Ráadásul 59 dolgozónál a határértéket meghaladó nikkel expozíciót mutattak ki, amit a cég nem jelentett be. A kormány leszögezte, a jövőben a lehető legszigorúbban ellenőrzik az összes akkumulátorgyár működését. Újabb fordulatot vett a szolnoki szeméthelyzet a lakossági felháborodás és az akadozó közszolgáltatás miatt. Gajdos László miniszter levélben szólította fel a MOHU-t a döntés felülvizsgálatára és a probléma azonnali megoldására. Györfi Mihály polgármester szerint mintegy 44 ezer ember hulladékszállítása került veszélybe, miután a szemét elszállítását a két poillerakó helyett Ceglédre irányították át. A MOHU az olcsóbb ceglédi díjjal indokolja a váltást, még az önkormányzati cégnél összefér. Érhetetlenségi kérdéseket vetett fel, de azonnali egyeztetést kezdeményezett. Nem valószínű a két számjegyű minimálbér emelés 2027-ben bruttó értékben a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. Perlusz László főtitkár rámutatott, bár a korábbi megállapodás 14%-os növekedést irányzott elő, a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt a 10%-os mérték sem reális. A munkavállalók nettó jövedelme ugyanakkor mégis érdemben nőhet, amennyiben a Tisza kormány beváltja a választási ígéretét és 15-ről 9%-ra csökkenti a minimálbér adóját a készülő adócsomagban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők az idei országos ellenőrzés sorozat során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a szakemberek vidámparkokban, akvaparkokban, kalandparkokban vizsgálták a berendezések üzemeltetési feltételeit, és felülvizsgált eszközök közel egyötödénél intézkedést kellett elrendelniük. Az előírt dokumentációk, a szakszerű tájékoztató jelölések és a képzett kezelő személyzet meglétét ellenőrző hatósági vizsgálatok egészen az őszi szünetig folytatódnak.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Marian a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620-316-3000. Az óránkat indítom Imál Angel-el. Itt van tőle a Moving to the Sun.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

0: tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Gáspár Laci és Majka. Ez volt tőlük a Hurikán, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ím az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Tamás üzenetével nyitom a második óránkat, aki Nórinak üzeni, méghozzá a párjának, hogy köszönöm, hogy a legrosszabb napjaimon is képes vagy mosolyt csalni az arcomra. Te vagy az én szerelmem. Aztán Eszter a barátnőjét szeretni rajtam keresztül felköszönteni, méghozzá Vikit, és üzeni neki, hogy Isten éltessen 28. születésnapod alkalmából. Norbi pedig Emesinek üzeni, hogy bocsánatot kérek a tegnapi viselkedésért, nem volt igazam, és ezt most minden büszkeség nélkül beismerem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban John Legend, ez pedig az All of Me, a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: dr. Béres és Verép Tamás. Ugye mekkorát bulisztunk tegnap dr. Béresre? Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága szenseinosok. A 25. születésnapunkról, hogyha tegnap valaki lemaradt, hát az bánhatja. Dr. Béres felrengeteges partit adott nekünk a Sóstó Gardenben, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ennyien ott voltatok. Én viszont kellemes estét kívánok továbbra is mindenkinek, és hát 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, hiszen azért itt a hosszú hétvégén van mit csinálni. Jön most Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Nyíregyháza főtere augusztus 23-án este 7:30-kor a Rock'n'Roll királynőjének birodalmává változik a Kossuth téren. A Tina Turner emlékkoncerten Király Linda, Kós Réka, Szirota Jennifer és az Abrakazabra robbantják be a színpadot a legütősebb slágerekkel. A belépés ingyenes, úgyhogy melegítsétek a hangszálaitokat, mert a The Best-et és a Proud Mary-t egyszerűen kötelező lesz üvöltve énekelni. Készítsd a szívedet és a hangodat, mert hazai pályára lép a tiszta energia. Augusztus 22-én este a Kowalski meg a Vega végre először robbantja fel a debreceni Virágkarnevál főtéri nagyszínpadát. A srácok igazi hazatérős hangulattal és égigérő pozitív rezgésekkel készülnek a Kossuth téren. Ha te is együtt énekelnéd a srácokkal a legnagyobb slágereket, 9:30-kor irány Debrecen.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis János üzeni a feleségének, méghozzá Évinek, hogy boldog házassági évfordulat, köszönöm, hogy ennyi év után is ugyanúgy megnevettetsz, mint amikor megismertelek. Aztán Dóri a nagymamáját szeretné felköszönteni rajtam keresztül, és üzeni neki, hogy te csinálod a világ legfinomabb süteményét. Anna pedig az öcsének üzeni méghozzá Petinek, hogy boldog születésnapot, maradj mindig ilyen jó fej, bár néha azért lehetnélek kicsit kevésbé idegesítő. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Kaigo és Eva Max, ez pedig a Whatever, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

Hypoton és Norma J. Martin. Ez volt tőlük az Out My Head, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Niki üzeni a párjának, méghozzá Dávidnak, hogy te vagy az első ember, akinek reggel írni szeretnék, és az utolsó, akinek este jó éjszakát szeretnék kívánni. Nagyon szeretlek. Aztán Orsi a párjának, Ferinek üzeni, hogy boldog születésnapot, kívánom, hogy minden napod legyen olyan vidám, mint amilyen a mai volt. Gabi pedig a lányának, Sárának üzeni, hogy bármerre is jársz, mindig tud, nagyon szeretlek. Isten éltessen születésnapod alkalmából. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Becky Hill és David Guetta. Ez pedig a Remember, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: Mint hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és hogy az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Sombra, és ez volt a Homework az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, a két órás élő esti kívánságműsor ezennel már a becsukja kapuit, de ugye holnap este 6 órakor majd ismételten kinyitjuk, most viszont másodperceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, és hát fogalmazhatnék úgy is, hogy indul a Sunshine FM 25. születésnapjának after party-ja, ugyanis érkezik hozzám a lemezjátszók mögé DJ Vágó, aztán 10 óra után jön majd az új generáció DJ-je méghozzá Robin, 11 óra után pedig majd egy picit lelassulunk, ugyanis jön majd Edo Denova. Úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Én a tujákkal voltam bajban, vagy vagyok bajban, mert én próbálom őket megmenteni, de ugye nyilván mondják azok, akik értenek hozzá, hogy halottnak a csók, mert csak időkérdése, és nekem a kertész már tavaly azt mondta, hogy mikor mutattam neki, hogy figyelj, ebből a 20-valamennyiből azért már néhányat ki kellett szedni, meg barnul a többi is, és mondta, hogy hát nem akar elkeseríteni, de hogy az egészet ki kellene szedni. Mondom, jó, jó, akkor majd még várok egy kicsit. Azt mondja, ő szíve szerint most kiszedni az összeset, és babérmegyet vagy valami mást ültetne helyére. Csak tudod, hogy fájó szívvel szedné ki az ember az egészségeset.
3: Abszolút.
2: Is.
3: Én is úgy vagyok vele, hogy van egy olyan kis tujafám szegény, egy 4 méteres, körülbelül 4 méter magas volt, és maradt belőle egy 40 centis. Addig visszavágtam, de nem volt szívem tövestől kivágni, és az a ág az még mindig él, az még mindig zöld, és úgy vagyok vele, hogy ronda, és nem lesz belőle soha már rendes tuja, de azért legalább még valamennyi része életben van, és küzdés harcol, úgyhogy én is ugyanígy vagyok, mint te, hogy sajnálom szegény.
2: Igen, és azt is mondják, hogy hiába locsolod, mert egy idő után már annyira sokkot kapott a melegtől, például a tujára mondták ezt, hogy nem bírja fel szívni a vizet a földből.
3: Meg van sem. Ez a bogár, ez a nem tudom, a ez a...
2: Boróka, a, vagy...
3: Valami...
2: Borókaszú?
3: Vagy tujaszú, vagy valami ilyen, igen, hát ami belemegy, és pont azért, mert már nincs ez a gyantás rész, és az egyébként kinyírná, de ez nem tudja kinyírni, így aztán benne marad, megy a következő fára, és a többi, és a többi. Hát na, most legalább felsóhajthatnak egy hangyányit, hogy nem mondom azt, hogy nagy eső, de legalább a mai locsolás, vagy ilyesmi, az ki van váltva, vagy az ilyen kerti növényeknél, és paradicsom, paprika, bármi, amit esetleg öntöz.
2: Vagy ugye a dudva, mert ugye abból van bőven.
3: Na, az most lesz, most megint beindul, és ezt nem értem, hogy van az, hogy a...
2: Ha esik, ha nem esik, az nő.
3: Nem, de két nap alatt az összes fű egy ilyen nem is tudom, két méteres területen kiszáradt, mert mikor romoljon el a locsoló, amikor nem vagy otthon. Na nyilván ott kiszáradt, de a talpas muhar, az tartja
2: a
3: magát.
2: A kövérke, ugye, az mindenhonnan előjön.
3: Ami nagyon egészséges állítólag, vagy mi ez, porcsin, vagy mi a...
2: Porcsin, vagy valami ilyesmi.
3: Na, hát abból salátát kell csinálni, olívaolajjal, meg citrommal.
2: Igen, erről beszéltünk. De évek óta nem merjük kipróbálni.
3: Én már kipróbáltam, nem jött be. De állítólag jó, mert tele van omega-3-mal. Úgyhogy most mindenki menjen ki, legelje, majd holnap rájövünk, hogy egyébként a talpas muhar is egy baromi jó növény, és abban a másodpercben kiderülne, hogy ebből meg lehetne élni, és tök jó gazdaság hatása lenne, na biztos lesz benne, hogy a talpas muhar is eltűnne.
2: Kiszáradna az is.
3: Szóval, micsoda, mostantól már fontos vagyok, akkor adjatok meg. De hát
2: igen, kész. Az emberek elkezdik enni a parlokfűvet. Nézd meg, a parlokfű is kipusztult.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Június eleje óta már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Újabb hőhullám éri el az országot. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, a rendszerváltás utáni 8. magyar államfő. A Sándor Palota tájékoztatása szerint a megválasztott elnök szerdán vette át a hivatalt Forsthoffer Ágnes házelnöktől, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta az államfői jogköröket. Az országgyűlés által augusztus 11-én megválasztott Baka András augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen az elnöki feladat és hatásköröket. Június eleje óta már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az országban a rendkívüli szárazság és a hőség miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek, a tüzekben pedig idén már 77 ember megsérült, és 3-an életüket vesztették. A hatóság emlékeztet, hogy az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. Újabb hőhullám éri el az országot, csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A Hungaromet előrejelzése szerint a csúcshőmérséklet elérheti a 31-37 fokot, a kánikula mellett pedig heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. A hatóságok felhívják a figyelmet a fokozott folyadékpótlásra, az árnyékos helyen való tartózkodásra, és a megfelelő fényvédelem is kiemelten fontos. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemi felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szervez. Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A hatóság zöld állítások miatt indított eljárást a legnagyobb gyártók ellen, és bár jogsértést végül nem állapított meg, a cégek átfogó fogyasztói edukációs kampányokat vállaltak. A jogszabályok értelmében a forgalomba kerülő műanyag palackoknak már most is legalább 25% újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs. Sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a megújult MixXL, amiben egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszónknál DJ Vágó. Jöhetnek az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Játsszuk nektek a jobbnál jobb felvételeket, amivel pedig indulunk, az nem más, mint Hannah Bunt és a Cure My Desire. A megújult MixXL, ami szól nálad.

Lost Frequencies és a Head Down a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig nem más, mint DJ Vágó. Hozok pár darab olyan tanácsot az egész este folyamán, amire mindenképpen érdemes odafigyelnetek, hogyha bulizni indultak. Ilyen például az is, hogy ne menjetek egyedül. Mindig jó, ha van veled legalább egy barát, és így tudtok egymásra figyelni, és biztonságosabb is. Aztán beszéljétek meg előre, hogy hogyan juttok haza. Legyen mindig B-tervetek, kijelölt sofőr, akár taxi, tömegközlekedés, vagy akár a szülőknek is szólhattok. Hozok még ilyen jó tanácsokat, most viszont engedem tovább útjára a kedvenceinket, méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben, a lemezjátszóknál.

Csabára publik közösen, az előző percekben itt a megújult Mixixelben, és ez volt tőlük az I Don't Wanna Wait. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen este 10 óráig, pedig a lemezjátszóknál nem más, mint DJ Vágó. Jönnek még a hasznos tanácsok, hogy mire érdemes odafigyelnetek, hogyha esetleg bulizni indultok a mai este folyamán, tartsátok feltöltve a telefonotokat. Érdemes ugyanis vészhelyzet esetére is menteni fontos számokat, ilyen lehet például a barátoké, a szülőké, vagy akár egy taxi telefonszáma. Aztán az italfogyasztás és a tudatosság is nagyon-nagyon fontos, ugyanis ismerjük a határainkat, ne ígyunk többet, mint amit biztonságosan elbírunk. Nem ciki egyébként nemet mondani az italra. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokat, most viszont engedem útjára a kedvenceinket. A folytatásban itt van már Calvin Harris és Regan Bowman közöse. Ez a Lovers in the Past Life, egészen este 10 óráig pedig a lemezját.

0: és a Relax Tiki Tizi az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, tartunk egy másodperci szünetet, viszont utána is érdemes lesz velünk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mixixel egészen este 10 óraig, a lemezjátszónál pedig DJ Vágó. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készít.

is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL, egy órán keresztül még a lemezjátszóknál DJ Vágó, és hamarosan jönnek a jobbnál jobb tanácsaim, amivel pedig kezdünk az ATB és Dopamine közöse, ez a Don't Stop, kellemes estét!

italt. Aztán igyatok vizet is, ugyanis az alkohol mellett könnyen kiszáradhatunk. Váltogassuk egy kis vízzel, ne csak mindig alkoholt igyunk. Az öltözék és a megjelenés is nagyon-nagyon fontos, ugyanis öltözzetek az alkalomhoz, de inkább praktikusan. Kényelmes cipő, réteges öltözet, amiben jól érzed magad, de nem veszélyeztet. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jó tanácsokat a mai este folyamán, most viszont játsszuk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Menjünk tovább Timberlanddel, ez pedig a The Way I Do, a megújult mixi szalam szólna.

Szalami szolnálatok, hello mindenkinek, kellemes estét kívánok, egész este jobbnál jobb tanácsokkal látlak el titeket, hogy mire érdemes odafigyelnetek, hogyha bulizni indultok, a zenét pedig nem más biztosítja mellé, mint DJ Vágom. Figyeljetek oda a barátaitokra, ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis, hogyha valaki rosszul van, kísérjétek ki, kérjetek segítséget, és semmiképpen se hagyjátok egyedül. Aztán tartsátok tiszteletben mások határait, ugyanis a buli nem mentség a tolakodásra vagy a nem kívánt közeledésre. Minden beleegyezés kérdése. Aztán vigyázzatok az értékeitekre, ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis minél kevesebb dolgot vigyetek magatokkal, de ami biztosan nálatok legyen, az a telefonotok, az irataitok, illetve a pénzetek. Egész este ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokkal foglak titeket ellátni, most viszont játsszuk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál, a pénteki, illetve a szombat

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, az elmúlt 2 órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint DJ Vágó. Andrissal holnap este 8 órakor majd ismételten újra találkozhatok, most viszont tartunk tényleg csak egy másodpercnyi szünetet, ugyanis folytatjuk tovább, jön a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk 10 óra után az új generáció DJ-je. Robin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
3: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult MixXL, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Robin, indítsuk meg az estét!
1: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: az Abba és a Mamma Mia egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixxl-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem a pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend, egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhetők dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamelyik azok is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van. Köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Right Hand számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fautnak a nagy klasszikusát hallhatunk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Simple Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo de Nova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
4: A lemezjátszóknál.

Mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Edónak egyébként kevesebb, mint egy hónap, és debütál a vadonatúj dala, ami természetesen itt a Sunshine FM-en is fog szólni, addig viszont a legjobb Afro House felvételeket hozza az elkövetkezendő egy órában.

megújult Mixx-el, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában a

a megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

0: megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 2 órában. Én köszönöm szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, köszönöm szépen DJ Vágónak az első 2 órát, köszönöm szépen Robinnak, aki már ugye a Mixixelben zenélt, és most pedig az utolsó 1 óránkban Edo Denovának köszönöm szépen a kiváló Afro House felvételeket, jó bulizást a térségben mindenkinek, és természetesen biztonságos hazaérkezést. Glass Norbert vagyok, jó rádiózást! Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.